0: Jobb így nekem itt most. Túl sok fény, még beérzem a ritmust. De most pihenek a fűben és dúdolok.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: Válasszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Hey. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de meg bosszulja magát, nekem az a cél.

0: Tauró. Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Nagyobb beleszólást kaphatnak az önkormányzatok a nagy lakópark fejlesztésekbe. 145 új tankönyvvel bővül az iskolák számára elérhető kínálat. 21 bezárt kisposta ingatlanát árverezi el a Magyar Posta. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Nagyobb beleszólást kaphatnak az önkormányzatok több nagy lakópark fejlesztésbe az Otthon Start program felülvizsgálata miatt. A kormány év végéig átvilágít több korábban kiemelt státuszú beruházást, és új egyeztetéseket vár a beruházók, az önkormányzatok és a kormány között. Emiatt egyes projektek ütemezése feltételei, sőt akár a tervei is módosulhatnak, főleg ott, ahol még nincs jogerős építési engedély. Az ingatlan.com becslése szerint egyébként az érintett fejlesztésekben több mint 10 000 új lakás szerepelhet. A már engedélyekkel rendelkező beruházások helyzete ugyanakkor stabilabb. 145 újonnan engedélyezett kiadvánnyal bővül az iskolák számára elérhető tankönyv kínálat. A júniusban meghirdetett eljárásban összesen 209 tankönyvén nyilvánítási kérelem érkezett, ezek közül 145 esetben már sikeresen lezárult az engedélyeztetés. Az oktatási hivatal folyamatosan frissíti a tankönyvjegyzéket, az iskolák pedig augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelésben kérhetik az új kiadványokat. Az áprilisban már leadott rendeléseket nem kell módosítani, az intézmények egyszerűen kiegészíthetik azokat az időközben engedélyezett tankönyvekkel. Szigorítja a kormány a kiemelt beruházások szabályait. Az intézkedés a debreceni CATL akkumulátorgyárát is érinti. Az új előírás szerint, ha egy kiemelt beruházás megsérti a környezetvédelmi szabályokat, a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább 6 hónapig nem kaphat új építési vagy más engedélyt. A változás első körben a debreceni CATL mellett a Gödi Samsung és az iváncsai SK-on gyárára is vonatkozik. A kormány emellett valamennyi kiemelt ipari beruházás felülvizsgálatát tervezi, azzal az indokkal, hogy a kiemelt státusz a jövőben ne jelenthessen felmentést a környezetvédelmi előírások alól. Országszerte 21 korábban bezárt kisposta ingatlanát bocsájtotta árverésre a Magyar Posta, derül ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő hirdetményeiből. Az értékesítés 16 települést érint, köztük Debrecent, Miskolcot, Szegedet és Budapestet is. Több helyen korábban a lakók az egykori postahivatalok újranyitását kérték, volt, ahol aláírásgyűjtést is indítottak. Egy kereskedelmi televíziónak nyilatkozó óbudai polgármester szerint az ingatlanok eladásával jelentősen csökken az esély arra, hogy ezek a posták később ismét megnyíljanak. Egyes ingatlanokat már korábban is megpróbáltak egyébként értékesíteni. Petícióval és nyílt levéllel küzdenek a régi piros-fehér-zöld zászlóval ellátott rendszámok újbóli használatáért. A kezdeményezést már csaknem 7 000-en támogatják. A civilek nem általános visszaállítást kérnek, hanem azt, hogy azok, akiknek korábban ilyen rendszámok volt, szükség esetén újra gyártathassák. A trikoloros táblákat 1990 és 2004 között adták ki, újragyártások lehetősége pedig 2022-ben szűnt meg. A közlekedési tárca szerint a régi rendszámok biztonsági szempontból nem gyárthatók újra változatlan formában. A kezdeményezők közben internetes archívumot is létrehoztak a régi rendszámok megőrzésére. Idén már 23 csecsemő halt meg vele született szifiliszben Magyarországon. A kormány ezért úgy döntött, hogy a várandóság első trimesztere mellett a második trimesterben is kötelezővé teszi a szifilisz szűrést. A változásra azért van szükség, mert előfordulhat, hogy a kismama az első vizsgálat után fertőződik meg. A szülésznő gyógyászok szerint megfelelő és időben megkezdett anyai kezeléssel a magzat fertőződése megelőzhető. Több nagy beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát visszavonja a kormány, jelentette be Vitézy Dávid. A döntés érinti egyebek mellett a Balaton Világosi Klub Aliga fejlesztését, a Józsefvárosi Pázmány kampuszt és a lángigépgyár területét, valamint a Margit-szigeti tenisstadiont is. A kiemelt státusz megszüntetésével az érintett önkormányzatok visszakapják szabályozási jogaikat. A már kiadott építési engedélyek ugyanakkor érvényben maradnak, de a beruházók a további módosításoknál és az úthasználat kérdésében már kötelesek lesznek egyeztetni a helyhatóságokkal. Mintegy 59 milliárd forint előleget fizet vissza az államnak a Mohácsi Dunahidat építő Duna Aszfalt. A közlekedési és beruházási minisztérium és a kivitelező megállapodása szerint a korábban kifizetett műszaki teljesítéssel még nem fedezett összeg kerül vissza az államhoz. A cég közlése szerint pontosan 58

0: 1,6 milliárd forintról van szó, a beruházásnál pedig teljesítés arányos elszámolásra térnek át. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a Mohácsi híd építése nem áll le, a már megkezdett beruházást befejezik. Feljelentést tett Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter, 400 állami és szociális intézmények számára beszerzett konténerkazán ügyében. A minisztérium szerint a Fidesz kormány idején összesen 10,5 milliárd forintért megvásárolt berendezések közül 200 kínai gyártmányú kazán aszbesztet tartalmaz, és több biztonsági, illetve környezetvédelmi előírásnak sem felel meg, ezeket nem helyezték üzembe. A 400 berendezésből jelenleg egyébként mindössze 2 működik, a többi évek óta intézményi telephelyeken áll. Megkezdte az adószámlaértesítők kiküldését a NAV a magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak. Mintegy 1,8 millióan kaphatnak elektronikus vagy postai levelet, elsősorban azok, akiknek 5000 forintnál nagyobb tartozásuk, vagy 1000 forintot meghaladó túlfizetésük van. Az értesítő elején rögtön látható, hogy fizetni kell vagy visszaigényelhető összeg szerepel a számlán. Az aktuális egyenleg egyébként az ügyfél portálon és a NAV mobil alkalmazásban is ellenőrizhető. Ismét egyre több idős embert próbálnak megtéveszteni az úgynevezett unokázós csalók, figyelmeztet a rendőrség. Az elkövetők telefonon bajba jutott rokonoknak, rendőröknek vagy ügyvédeknek adják ki magukat, majd sürgősen pénzt vagy ékszereket kérnek. Gyakran balesetre, őrizetbevételre vagy óvadékra hivatkoznak. A rendőrség most azt tanácsolja, hogy ilyen hívásnál azonnal bontsuk a vonalat, majd a megszokott telefonszámán hívjuk vissza a hozzátartozónkat. 2027. szeptemberétől ismét a szülők és az óvoda pedagógusok dönthetnek arról, hogy a gyermek iskola élete, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára. Ezzel lényegében visszatér a 2019 előtti gyakorlat, ha a szülő és az óvoda egyetért, helyben dönthetnek arról, hogy a 6 éves gyermek megkezdi-e az iskolát, vagy még egy évet óvodában marad. Vitás esetekben a pedagógiai szakszolgálatot is bevonhatják. Jelenleg a halasztási kérelmekről egyébként az oktatás hivatal dönt szakértői vélemény alapján. Sajtóértesülés szerint nyomozása zajlik az állami Lombik rendszer pénzügyeivel és szerződéseivel kapcsolatban. Az Eritmed úgy tudja, ha a Nemzeti Nyomozóiroda korrupciós bűnözés elleni egysége kihallgatásokat folytat a Dunamenti reprodukciós központ gazdálkodása miatt. A vizsgálat hátterében több 10 milliárd forintnyi közpénz felhasználása állhat. A nyomozás egyik fókusza egy 620 millió forintos informatikai rendszer beszerzése is lehet. A hatóságok egyelőre nem közölték pontosan, mely szerződéseket vagy döntéseket vizsgálják. Országos véradónapot tart augusztus 22-én az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsepp, a Vérellátásért Alapítvány. A cél, hogy a hosszú hétvége alatt is megfelelő vérkészlet álljon rendelkezésre. Szombaton országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkénteseket. A legtöbb helyszínen reggel 8 és délután 2 között lehet vért adni. A szolgálat arra kéri az egészséges véradókat, hogy aki teheti, szálljon egy órát a segítségnyújtásra. A helyszínek és az időpont foglalása részletei az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján érhetők el. Javában készülnek a virágkocsik az idei 60 éves debreceni virágkarneválra. Az augusztus 20-ai felvonulásra összesen 12 kompozíció kész, amelyekre több 10 000 szál élő virág kerül. A díszítést az idei asszály is nehezíti, ezért az alkotók a növények szinte minden részét felhasználják. A friss virágokat augusztus 19-én helyezik fel a kocsikra, hogy a felvonulás idejére megőrizzék látványukat. Idén esti felvonulást is rendeznek, ezért a kompozíciókat úgy tervezték, hogy a sötétben is különleges látványt nyújthassanak. Érdemes előre megtervezni a bevásárlást a 4 napos hosszú hétvégére. Augusztus 20-án csütörtökön a legtöbb üzlet zárva tart az állami ünnep miatt. Augusztus 21-én áthelyezett pihenőnap, ezen a napon azonban jellemzően pénteki nyitvatartás szerint működnek a boltok. Szombaton a megszokott szombati, vasárnap pedig a szokásos vasárnapi rend lesz érvényben. Aki tehát nagyobb bevásárlást tervez, annak érdemes még szerda estig elintéznie. Kétszer is más helyet próbált forgalmi vizsgát tenni egy gépjárművezető oktató Kecskeméten, de mind a két alkalommal megbukott. A vádirat szerint az oktató 2020-ban egy hamis saját fényképével ellátott ideiglenes személyigazolvánnyal jelent meg a vizsgákon. A jogosítványt megszerezni kívánó férfi korábban elméleti és gyakorlati oktatáson sem vett részt, és már az elméleti vizsgát is más teljesítette helyette. Az ügyészség közokirat hamisítás miatt emelt vádat az oktató ellen, és pénzbüntetés kiszabását is indítványozta. Az ügyben egyébként a Kecskeméti járási bíróság dönt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sportíreink következnek itt a Sunshine FM-en. Köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A nyíregyházi Pampuk Gréta is utazhat a röplabda válogatott tagjaként az Európa-bajnokságra. A nemzeti csapat kapitánya kihirdette keretét, melyben a Sportcentrum tehetséges 17 éves ütője is ott van. Az Európa-bajnokságot Törökországban, Isztambulban rendezik majd. Marga Balázs személyében fiatal, ugyanakkor nemzetközi tapasztalattal rendelkező magyar játékos érkezett a Deac Jégkorong csapatához. A 191 cm magas balkezes csatár pályafutása során már fiatalon bizonyította tehetségét, fejlődését pedig éveken át a finn jégkorong egyik legerősebb utánpótlás rendszere segítette. Marga Balázs a korosztályos válogatottakat végignyárva fokozatosan jutott el a felnőtt nemzeti csapatig. A 2024-es Divízió 1A világbajnokságon a magyar válogatott egyik legfiatalabb játékosaként szerepelt, és 5 mérkőzésen 5 pontot gyűjtve fontos szerepet vállalt a feljutás kivívásában. Teljesítményét a Magyar Jégkorong Szövetség is elismerte. 2024-ben átvehette a legjobb újoncnak járó Kósa kupát, amely a felnőtt csapatban legjobban beépülő fiatal felfedezetnek jár. 2008. augusztus 18-án, pontosan 18 évvel ezelőtt, 56 éves korában hunyt el a DVSC egykori sikertrénere, a Loki szurkolók nagy kedvence Garam Völgyi Lajos. Irányításával érte el története első bajnoki dobogós helyezését a Loki, és első magyar kupa győzelmét is még 1999-ben. Játékosként is évekig szolgálta a DVSC-t, edzőként pedig a legnagyobbak közé emelkedett. Érdekesség, hogy később edzőként Nyíregyházán is dolgozott. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
3: Ma kellemes, többnyire napos nyári idő várható térségünkben, csak időnként növekedhet meg a felhőzet, csapadék nem valószínű, a szél is gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 27 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
4: Csak jó zene.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Láttam az autópályán egy Trabantot, ami éppen még húzott is valamit. Már most megmondom őszintén, nem emlékszem rá, hogy mit húzott, de...
2: Abban nem igen volt klíma.
1: Abban nem valószínű, és egy egészen hihetetlen látvány volt. Tehát, hogy olyan időutazás volt, miközben megelőztem. Mondjuk alig láttam, mert a kettőnk közötti sebesség elég nagy volt, de hogy lenyűgöző látvány volt, és az a régi idők emlékeit idézte. Na most azon gondolkodtam, még filmekben látunk ilyet, hogy úristen, fogy az üzemanyag a helikopterből, gyorsan valami a súlytól meg kell szabadulni, és akkor dobálják ki fel a bőröndöt, meg az embert, meg ilyenek. Hát valahogy így tudok egy 1000 köbcentis autóval.
2: Igen, Marika előzni. Néni, tessék már, itt bezzék után megállnánk. Jó, mennyivel könnyebben megyünk Marika nélkül. Tehát, hogy hirtelen, ha ott felejtik.
1: De Marika nénit közbe kell kirakni, mert te éppen előzni akarsz.
2: Akkor itt tessék már megnézni majd környéket. Meg hát több az autó lerobbanás is ebben a melegben. Ne hajszoljuk szét azért az autókat sem. De eszembe jutottak a régi lengyel turisták, akik jöttek Magyarországra, meg mentek le egészen Bulgáriáig a tengerpartra Kispolszkival, lakókocsival. Tehát amikor egy Kispolszki után kötsz egy lakókocsit, és nem egyet-kettőt láttál ilyet, hanem ők tényleg konvojban jöttek egymás után, ami még ráadásul léghűtéses volt a Kispolszki, legalább a víz nem ford fel benne, de mindegyiknek nyitva hátul a motorháztető, mert már volt erre szakosodott iparág, aki ilyen kitámasztót gyártott direkt, hogy ne is záródjon be, pár száz forintért meg lehetett venni, kitámasztottad, és akkor hatékonyabb volt.
1: Több levegő, nagyobb teljesítmény. Tehát lehet, hogy hozzátett két lóerő.
2: Leginkább az, hogy nem gyullad ki, meg nem lesz
1: most,
2: semmi baj.
1: Most, ha most látnál meg egy Kispolszkit, ami egy lakókocsit húz, azt mondanád, úristen, román horror karaván.
2: Igen, körülbelül az. Tehát én el sem tudom képzelni, nekem volt Kispolszkim, de nem volt utána lakókocsi, hogy az fékezett. Hát normál esetben alig tudott megállni. Na most, amikor még egy lakókocsi hátulról fékezéskor tolja előre, hogy azzal hogy álltak meg.
1: Én úgy gondolom, hogy ha például Nyíregyházáról mennék Debrecenbe, akkor Újfehér már fékezek, hogy Debrecenbe meg tudjak állni.
2: Volt egy Kispolszki tulajdonos ismerősöm, akinél betörés volt, és ő üldözte a betörőket a Kispolszkijával, egy citromsárga Kispolszkival, jól emlékszem, hogy utánuk száguldott, és próbálta elkapni őket, aztán az egyik lámpánál túl nagy rösszel ment be, satúfék, stb., és hát nem volt már túl jó állapotban az alváz meg a futómű, úgyhogy a kocsi az így orra bukott, mert beszakadt a két első kerék, és mondta, hogy hát ilyen erőset még sose fékeztem. Úgyhogy megtudta, hogy ott nagyjából
1: kéne. De ez az üldözés közben?
2: Igen, kéne egy kis karosszériás munka is. Hát most már így duplán, mert a futómű is beszakadt, nem lehetett megjavítani, azt hiszem, mert is adták utána. De igen, hát ez olyan, mint melyik Debrecenben volt a Szejcsentós üldözés.
1: Hát az óriás.
2: Az még azért mindent visz.
1: Nem tudom, emlékeztek, nem illet velük, elkapták őket? Vagy...
2: Megvannak még, vagy van-e klíma a Szejcsentóban?
1: Igen, tehát ugye eladó lenne. Azt írja nekünk Dóra, hogy nekem 1-2-es korzám van 2020-as klímás, autópályán simán ment 150-et klímával, lassan gyorsul, de egyébként egy mint a golyó.
2: Az
1: és
2: igen.
1: Amúgy én is ezt tudom elmondani annak idején, mikor például Horvátországba lementünk az 1-4-es Peugeot 206-tal, úgyhogy ültünk benne hárman meg a hármunknak a rakománya, mert egy hétre mentünk, és ott az autópályán is ment például 150-et.
2: Megy, tehát azzal nincs gond, csak egy kicsit lassan éri el.
1: De az is egy hihetetlen látvány volt, ahogy a fordulatszemmérő fölfelé megy, a sebességmérő fölfelé, az üzemanyag mutató meg pont ezzel arányosan lefelé.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Keltető Sport.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek. Megérkezett a Keltető Sport összefoglalója. Laci, mit hoztál?
3: Megkezdődött a futsal bajnokság, és jól szerepeltek a csapataink. Ugye említettük már, hogy a Nyírbátor nyert az első mérkőzésén. Ők korábban játszottak, tegnap újabb meccseket rendeztek. Nyert a Deac is 5-2-re magabiztosan. Bravúros döntetlent játszott a Berettyóújfalu 1-1 az Újpest ellen, amely ugye a bajnok. Ha hozzátesszük, hogy a 38. percig azt hiszem a Berettyóújfalu vezetett, akkor még bosszankodhatnak is, hogy nem sikerült mind a három pontot megszerezni, hiszen nem sok 2 perc kellett volna még, hogy kibírják, és akkor még nagyobb bravúrt érnek el, de azt gondolom, hogy nem kell szégyenkezniük így a döntetlennel sem. A Nyíregyháza pedig 3-1-re nyert hazai környezetben az MFA ellen, a Magyar Futsal Akadémia ellen. Nagyon érdekes mérkőzés volt ez is, mert 3-0-ra is vezetett már a Nyíregyháza, de azért azt tegyük hozzá, hogy ennek a csapatnak ez volt az első mérkőzés, edző meccset sem tudott játszani előtte, annyira a legvégén alakult ki a keret az utolsó pillanatban, és nagyon sok játékos kicserélődött, úgyhogy mindenki kíváncsi volt arra, hogy hogyan bírják majd erővel. Hát vannak olyan játékosok, akik 2-3 hete álltak összesen edzésben.
2: De most a nyíregyházi csapat, vagy az akadémia?
3: A nyíregyházi csapat. Az akadémia az úgy nagyjából egyben van évek óta, és hát fiatalokból áll. És hát van egy újdonság, itt is bevezették a fiatal szabályt a futsalban, ugyanúgy, mint a nagypályás csapatoknál. És ha jól emlékszem, 30 percet kell pályán töltenie egy 2008 előtt született játékosnak, vagy után született, tehát magyarul egy fiatalnak, és azért ez nem egyszerű történet így, hogy úgy kell cserélned is, hogy meglegyen az idő, de közben sakkozzon a vezetőedző azzal is, hogy a legerősebb csapat legyen a pályán, de nem mindegy, hogy ki van bent. Például Lovas Norbert, a Nyíregyháza vezetőedző, utolsó pár percre beküldött egy 2009-es kapust, akinek élete első NB1-es meccse volt. Mindez akkor 3-1-en, amikor nagyon nyomott az ellenfél, és levegőben volt a gól, hogy esetleg szépít, és hát futsalban tudjuk, hogyha 3-4 perccel a vége előtt, vagy akár még 1 perccel is a vége előtt betalálsz, és egy gólra feljössz, akkor még bármi lehet. Le is vitte a kapust egyébként az MFA, de bravúrosan megoldották végül is a fiatalok, kivédekezték, és maradt a 3-1. Úgyhogy izgalmas mérkőzések voltak, nem indult rosszul a szezon.
2: Az mennyire érdekes, mert egyébként én értem ezeket a szabályokat, nyilván, hogy azokat is, azok is pályára léphessenek, akiket amúgy nem küldene be feltétlenül az edző, mert még lehet, hogy tapasztalatban nem járod, de hát, hogy valahol tapasztalatot kell szerezni, ugye teher alatt, vagy nyomás alatt nőhet, ugye itt ez majd, meg mély víz, meg hasonló dolgok, hogy így nem is azt nézi már az edző, hogy ki hogy játszik, hány éves vagy fiam.
3: Ez szó szerint. És tudod, mi ebben a legnagyobb csavar? Hogy most idén megfelel a fiatal szabálynak, végigjátsza az egész szezon, és aztán a következő évben egy évvel fiatalabbnak kell megint játszania, így aztán az majd megint parkolópályára kerül, nem fog játszani, mert nyilván akkor meg a rutinosabb, idősebb játékost fogja berakni, meg egy fiatal, de ő már nem felel meg a fiatal szabálynak, ő meg már a kettő közt van, tehát nagyon ritka az, Kártik Bálint volt az annak idején játékosként, aki alanyi jogon, miután a fiatal szabály miatt játszott, hogy utána beverekedte magát a felnőttek közé, most így hirtelen eszembe jutott,
2: vagy mert olyan jól
3: van egy-két játékos, igen, a Lokiban és a Spariban és a nagypályásoknál, mert hogy olyan jól játszott, de ez a ritkább, hanem az a gyakoribb, hogy jó, akkor most ebben az évben végignyomtad, a játékos már azt gondolja, hogy jó, akkor szuper, most már van a hátam mögött, nem tudom, 10 NB1-es meccs, jaj, de jó, majd a következő évben már nem ő a fiatal, jön egy másik fiatal szabályos, ő fog játszani, ő megül a padon.
2: Tehát... Apa, képzeld, ma volt életem első mérkőzése, tényleg ilyen jól játszó, hogy beküldött az edző? Nem, én vagyok a legfiatalabb.
3: Igen, én voltam az egyszer fiatal. Igen, szóval ez nem feltétlenül jó így szerintem, mint ahogy az sem ez a kötelező meccsenkénti nem tudom hány perc. Eddig az volt, hogy az év végére kell meglennie x percnek, tehát hogy jöjjön ki az, hogy hány fiatal és meddig játszott. Ezzel meg sakkoztak az edzők, mert úgy voltak vele, hogy valamelyik meccsen már eldőlt a találkozó, 3-0 volt, 4-0, akkor beküldtek 2-3 fiatalt is egyszerre, és akkor a végére kijött, de hát úgy, hogy egyébként 10 percet játszottak. De lehet, hogy még ez mindig jobb, mint ez, hogy megkötik az edzőknek a kezét, és tényleg, ha elcseréled magad, és a többi, akkor utána a támogatást elbukod, az komoly anyagi veszteséget jelent a csapatoknak, úgyhogy nagyon nehéz.
2: Az a baj, hogy itt egyébként több szempontnak, vagy szemszögnek kellene megfelelni ezek miatt, tehát, hogy a fiatal szemszögét nézzük, az edző szemszögét nézzük, a csapat szemszögét nézzük, az eredményeket.
3: És ha a szövetség szempontját nézed, akkor meg azt mondja, hogy évek óta adjuk a támogatást az akadémiáknak, utánpótlás nevelő intézményeknek,
2: ez is igaz.
3: Akkor viszont hol vannak a fiatalok, játszanak ők, miért külföldi légióst hoznak. Tehát valahol nem tudom, mi a igazi megoldás, de...
2: Ha ezeket teljesen eltörölnénk, akkor megint borulna minden.
3: Akkor megborulna, így van, akkor meg csak rutinos és külföldi játékosok játszanak, akkor az akadémiának meg nincs értelme. Na, minden esetre örüljünk annak, hogy jól sikerültek a az eredmények túl van a műtéten. Tarcsi Róbert, ugye róla beszéltünk, fotót is küldött magáról, volt szerencsém váltani vele néhány szót, tegnapi nap folyamán jobban volt, hát nyilván amikor az ember kitolják a műtőből és még az altató hatása alatt van részben, akkor azért hosszabban nem beszélget vele az ember, vagy nem is feltétlenül arra vágyik, hogy most mindenki hívogassa.
2: Na jó, nagyon... de titkokat ilyenkor kiszoktak kocsogni az emberek.
3: De olyan aranyos volt, mert küldött egy képet, és mondtam, hogy hát Robikám, kilógnak ilyen csövek, meg mindenféle, lehet, hogy ezt a képet inkább nem használná senki, de nem biztos, hogy meg kell ezt mutatni. Azt mondta, hogy küldök pár perc múlva, és sokkal jobb volt. Hát sokkal jobb volt, igen. Ugyanúgy egy monoklival a szeme alatt, csak már legalább mutatott egy like-jelet. Aranyos volt nagyon, és hát most már kicsit nyugodtabb, hogy túl van a műtéten. Az orvosok szerint is sikerült. Úgyhogy hát mostantól már jön a rehabilitáció, és lehet előre tekinteni, úgyhogy a nyíregyházi focista talán a nehezén túl van, úgyhogy jobbulást kívánunk neki.
2: És ilyenkor várja az ember tényleg, hogy jobban legyen, mert ugye a srácok meg már nagyon készülnek a szemtelen viccekkel.
3: A szemtelen, meg már készül a maszk, mert ilyen speciális zorroállászot kap majd ő is, és abban kell játszania. Hát ő nagyon optimista, és azt mondta, hogy szeptember végén, amikor vége a válogatott szünetnek, ő már utána szeretne játszani.
2: Na, így legyen.
3: Úgyhogy egyébként ezt másképp nem is lehet.
2: Figyelj, ez egy nagyon jó előjel, hogyha ő ennyire akarja, mert hogyha akarja, akkor hamarabb fog gyógyulni.
3: Ha valahol sok monokli van, még az a boxmérkőzés. Hát egy-egy boxmeccs után, főleg amikor profi boxról beszélünk, akkor ugye még fejvédő sincs, meg semmi. Ott azért vannak monoklik. Petrimán Patriciának hál' Istennek nem volt tegnap, mert az U19-es Európa-bajnokságon vesz részt Szerbiában, és miután megnyerte a mérkőzését, bejutott a legjobb négy közé a nyíregyházi boxolóhölgy. Ő is nagyon fiatal még, tehát 17-18 éves, azt hiszem, és ha minden igaz, így akkor ez már biztos érem. Ugyanis boxban az első négybe, ha bejut valaki, még hogyha esetleg a bronzmérkőzését el is veszíti, akkor is érmet kap. Úgyhogy már biztos EB érmes, de hát nem így fog nyilván kötelek közé lépni a következő meccsén sem, hanem szeretne a döntőbe jutni, és ha már ott van, akkor szeretné azt meg is nyerni. Legutóbb a Brandenburg kupán Németországban győzni tudott, úgyhogy miért ne nyerne. Korosztálya egyébként egyik legjobbjáról van szó, úgyhogy szurkolunk majd neki. Mint ahogy szurkolunk Pampuk Grétának, és úgy tűnik ez a mai reggel a fiatalokról szól. Ő is még 17 éves röplabdás, az U18-as EB-n érmet szerzett a csapattal, és hát felhívta magára a figyelmet a felnőtt válogatott kapitányánál is. Meghívták a felnőtt röplabda válogatottba is, és most kihirdette tegnap a kapitány az utazó keretet az Európa bajnokságra, és ott van Pampuk Gréta is az utazók között, úgyhogy szívből gratulálunk neki, sok sikert majd az Európa bajnokságon.
2: És reméljük, hogy játszatni fogja őket.
3: Igen, nagyon érdekes volt, az apukájával beszélgettem, aki szintén ugye röplabda edző, Pampuk Csaba, és mondtam, hogy amikor találkoztak, akkor otthon állandóan megy a szakmazás, meg elmondott, hogy mi meg, hogy és ennyit mondott, hogy nem, amikor találkozunk, akkor én az apukája vagyok.
2: Hát megkérdezem, hogy kész van-e a házi, kitakarítottad a szobát.
3: Igen, azt mondta, hogy sok mindenről beszélünk, azt mondja, hogy ha megkérdez, akkor adok tanácsot, de egyébként jó kezekben van, nyilván a válogatottnál dolgozik, de most már nagyon fáradt. Hát gyakorlatilag, ahogy véget ért a bajnokság április-május környékén, azóta ő hol a korosztályos válogatotta, hol a felnőttel készül. Ha visszatér az EB után, akkor kap majd szeptemberben talán két hét szünetet, hogy nem kell edzenie, de az egész nyarat végig dolgozta és végig edzette, úgyhogy azért ez egy komoly feladat számára. Szurkolunk majd neki az Európa-bajnokságon is. Törökországban pedig érdekes módon szurkoltak a szurkolók. Hát ugye látunk pirotechnikai eszközöket, sokan egyébként felvetették már, hogy miért nem lehet ezt legalizálni, hogy miért nem lehet egyébként ezeket a görög tüzeket, meg különbözőket
2: mert
3: használni.
2: Akkor senki nem akarná.
3: Igen, de egyébként már most a múltkor néztem, hogy lehet, hogy nem lenne rossz, amikor a szurkolók ezeket a fáklyákat a molinók mögött mozgatják, és egyébként ilyen látványos koreográfia tényleg jól néz ki, hogy nem lehetne ezt mondjuk ilyen
2: ledes.
3: Modern ledes, igen, ilyen ledes lámpára kicserélni. Nincs semmi, és akkor mégiscsak látványos, azt be lehetne vinni, azért nem büntetnének. Na mindegy, ez csak így zárója bezárva, azért Törökországban még maradtak a régi hagyományos tűznél, és hát Törökországban tudjuk, hogy olyan hangulat van egy-egy mérkőzésen, majd a Fradi megtapasztalja, mert pont egy török csapat ellen játszik, hogy volt már olyan mérkőzés, hogy rosszul lett egy játékos, mert olyan fülsüketítő zaj volt, hogy egész egyszerűen a halló járatai, meg itt, amíg van ez az egyensúlyszerv, az megbolondult a fülében, és elkezdett szédülni. Szóval nem akármilyen mérkőzések vannak. Most például az egyik török bajnokin kilőttek ilyen tűzijátékot, és nagyon örültek, csak hát az egyik tűzijáték az a szomszédos háznak az ablakán berepült, és így a negyedik emeleten tűzütött ki. Szerencsére szerencsére pont nem voltak otthon. Szerencse, szerencsétlenség, nem tudom melyik a jobb, mert ha otthon vannak, eloltják. Így viszont kigyulladt, úgyhogy a tűzoltóknak ki kellett vonulni és eloltani a lángokat. Egy lakás kiégett köszönhetően a tűzijátéknak. Most keresik, hogy melyik szurkolótából lőttek ki a tűzijátékot, mert mind a kettő lövöldözött, gondolom. Úgyhogy na hát vannak ebben
2: azért ez döbben
3: veszélyek. Igen.
2: Igen, nyilván meg ugye tudjuk azt is a török bajnokságról is, hogy ott néha nem csak a játékosok kapnak ki egymástól, hanem a bíró is szokott kapni, meg az edzők
3: a bíró is
2: összeverekszenek.
3: Meg már volt, beszéltünk olyan török elnökkel, aki pisztollyal az övében érkezett meg, és kérte számon a játékvezetőt. Volt olyan török elnök, aki azért rúgta ki a játékosait, mert nem volt bajuszuk. Tehát azért a Törökországban vannak érdekes dolgok.
2: Hát azért elég nehéz megfelelni. Kicsit olyan, mint a házasság.
3: Tudod, amikor szerződtetnek valakit. Egy, az ilyen tűzi játékot tudod kezelni? Igen. Bajuszod van? Igen. Fegyvert tudsz használni? Igen. Akkor fel vagy véve.
2: Fotisztál már valaha? Nem, az, majd megtanulod.
3: Az nem érdekes. Így van. Hát meglátjuk, majd a Fradi a saját bőrén tapasztalhatja meg, hogy milyen a török hangulat. Bízunk abban, hogy a magyar csapat sikeres lesz.
2: Igen, porraloltó, illetve golyóálló mellé legyen rajtatok. Sok sikert.
3: Így van.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Na, hogy miért hoztam szóba a felújítást? Belgiumban járunk, és biztos sokan értesültek már a hírről, aki nem, akkor annak érdekes lehet, meg egy kicsit gondolatébresztő is, hogy éppen egy ház felújítását végezték, egy szociális szervezetnek az épületéről van szó, és itt az építőipari munkások a falak bontása közben találtak némi aranyat. Nem túl sokat, hanem így visszaosztva az értékét nézve kb. 80 kg-ot satszoltam meg, ugyanis 3,3 milliárd forint.
2: Azt a betyár!
1: Tehát azért az már ugye egy ilyen tetemes.
2: Ilyenkor ez volt falazva?
1: Igen, benne volt a falban. Azt hiszem, hogy a padlóban, már most meg nem mondom hirtelen, hogy itt hol mit olvastam, de a felújítás során, amikor itt nagyon szétvertek dolgokat, akkor találták. Na most itt ilyenkor jön a kérdés, hogy de kihez tartozik, ki ez, ugye?
2: Hát aki megvette a házat.
1: Hát de elvileg egyébként nem, mert először is az ügyészség célja, hogy kiderítse azt, hogy hogyan került oda, legálisan szerezték-e be. Végeredményben amúgy nem jársz rossz helyen, mert hogyha kiderül, hogy legális, akkor ez a szociális szféra, vagy cég, vagy szervezet, aki ezt birtokba vette, végül is az övé lesz majd.
2: Nyilván.
1: Hajléktalanok a segítő szociális szervezetről van szó.
2: Nyilván nálatok meg nálunk nincs erre esély, hogy találjunk valamit a falban, mert
1: hát én azért szétverném.
2: Minden megmozgatunk. De képzeld, amikor gyerek voltam, a szomszédunkban volt egy vályokház, egy ilyen régi parasztház, és azt, amikor elkezdték felújítani, mi még gyerekek voltunk, akkor jött a markolós, szépen így bedöntötte a falat, és egy befőttes üvegben volt egy rakás pénz. Ezek a régi pengők, tehát ez a 1 millió, meg 1 millió mil pengő, meg 10 millió pengő, meg stb. Mert az akkori néni, aki ott lakott, ő úgy gondolta, hogy hát akkor volt a világrekorder infláció Magyarországon, hogy egy év alatt gyakorlatilag azért a pengőért egy tehenet kaptál, egy évvel később meg egy doboz gyufát. Igen. Tehát, hogy semmit. De ő abban bízott, hogy neki volt egy csomó megtakarított pengője. Hát gondolj bele, hogy ez milyen bosszant, amikor ott van a pénzed összerakva, és nem vettél belőle semmit, és közben meg elértéktelenedik. Szóval ő ezt befalaszta, mikor jött a forint, mert azt gondolta, hogy ez még egyszer sokat fog érni, vissza fog térni a pengő, és majd akkor milyen jó lesz, hogy kiveszi a falból.
1: Ugyanígy vannak az euróval, meg a dollárral az emberek.
2: Igen, igen.
1: Vagy a forinttal, remélek.
2: Azt mi megkaptuk ajándékba a markolóstól, mert tök aranyos volt, és azt mondta a gyerekek, hát ez nem ér semmit, játékpénznek ott lesz. Hát mi meg úgy örültünk, mintha a kalózok aranyát találták volna, meg tudod, így mentünk, és akkor kincset találtunk, és akkor elkezdtük szétosztogatni. De rájöttünk, hogy sokkal jobban néz ki ugye a befőttes üvegbe, ugye egybe. És akkor így játszottunk vele. Tehát ilyen tényleg jó érzés volt, hogy az volt a kincs, a foci bajnokság győztese azt kapta, nem serleget, meg kupát. Kapott egy 10 milliót. Tehát így rögtön, tudod, így kihasztottuk.
1: Igen, csak hogy érzékeltessük, hogy mennyire értéktelen volt a befőttes üvegben lévő pénz. Lacék, mikor megkapták, örültek, rohantak, felemelték a magasba, majd kiborították, és a befőttes üveg volt az, ami értéket képviselt.
2: Azt visszakérte a markolós.
1: Tehetünk bele cserebogarat.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Én a tujákkal voltam bajban, vagy vagyok bajban, mert én próbálom őket megmenteni, de ugye nyilván mondják azok, akik értenek hozzá, hogy halottnak a csók, mert csak időkérdése, és nekem a kertész már tavaly azt mondta, hogy mikor mutattam neki, hogy figyelj, ebből a 20-valamennyiből azért már néhányat ki kellett szedni, meg barnul a többi is, és mondta, hogy hát nem akar elkeseríteni, de hogy az egészet ki kellene szedni. Mondom, jó, akkor majd még várok egy kicsit. Azt mondja, ő szíve szerint most kiszedni az összeset, és babérmegyet vagy valami mást ültetne helyére. Csak tudod, fájó szívvel szedné ki az ember az egészségeset.
2: Abszolút.
1: Is.
2: Én is úgy vagyok vele, hogy van egy olyan kis tujafám szegény, egy 4 méteres, körülbelül 4 méter magas volt, és maradt belőle egy 40 centis. Addig visszavágtam, de nem volt szívem tövestől kivágni, és az a ág az még mindig él, az még mindig zöld, és úgy vagyok vele, hogy ronda, és nem lesz belőle soha már rendes tuja, de azért legalább még valamennyi része életben van, és küzdés harcol, úgyhogy én is ugyanígy vagyok, mint te, hogy sajnálom szegény.
1: Igen, és azt is mondják, hogy hiába locsolod, mert egy idő után már annyira sokkot kapott a melegtől, például a tujára mondták ezt, hogy nem bírja fel szívni a vizet a földből.
2: Meg van sem. Ez a bogár, ez a nem tudom, ez a
1: boróka, vagy
2: valami
1: boróka szú.
2: Vagy tujaszú, vagy valami ilyen, igen, hát ami belemegy, és pont azért, mert már nincs ez a gyantás rész, és az egyébként kinyírná, de ez nem tudja kinyírni, így aztán benne marad, megy a következő fára, és a többi, és a többi. Hát na, most legalább felsóhajthatnak egy hangyányit, hogy nem mondom azt, hogy nagy eső, de legalább a mai locsolás, vagy ilyesmi, az ki van váltva, vagy az ilyen kerti növényeknél, és paradicsom, paprika, bármi, amit esetleg öntöz.
1: Vagy ugye a dudva, mert ugye abból van bőven.
2: Na, az most lesz, most megint beindul, és ezt nem értem, hogy van az, hogy a...
1: Ha esik, ha nem esik, az nő.
2: Nem, de 2 nap alatt az összes fű egy ilyen nem is tudom, 2 méteres területen kiszáradt, mert mikor romoljon el a locsoló, amikor nem vagy otthon. Na nyilván ott kiszáradt, de a talpas muhar, az tartja
1: a
2: magát.
1: A kövérke, ugye, az mindenhonnan előjön.
2: Ami nagyon egészséges állítólag, vagy mi ez, porcsin, vagy mi a...
1: Porcsin, vagy valami ilyesmi.
2: Na, hát abból salátát kell csinálni, olívaolajjal, meg citrommal.
1: Igen, erről beszéltünk. De évek óta nem merjük kipróbálni.
2: Én már kipróbáltam, nem jött be. De állítólag jó, mert tele van omega-3-mal. Úgyhogy most mindenki menjen ki, legeljen, majd holnap rájövünk, hogy egyébként a talpas muhar is egy baromi jó növény, és abban a másodpercben kiderülne, hogy ebből meg lehetne élni, és tök jó gazdaság hatása lenne, na biztos lesz benne, hogy a talpas muhar is eltűnne.
1: Kiszáradna az is.
2: Micsoda, mostantól már fontos vagyok, akkor adjatok meg. De hát
1: igen, kész. Az emberek elkezdik enni a parlokfűet. Nézd meg, a parlokfű is kipusztult.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: kódot, és töltsd fel a képet a játék oldalára.
1: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
0: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auro. Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Kiszűrnék a befektetési célú lakásvásárlásokat a kedvezményes hitelprogramból. Több mint 52 ezer gyermek küzd súlyos tanulási zavarral. Elrendelte a bíróság a busz baleset lengyel sofőrjének letartóztatását.

0: azokat a civil szervezeteket, amelyek szerinte jogtalanul vagy méltánytalanul jutottak állami támogatáshoz az előző kormány idején. A miniszterelnök azután arról is beszélt, hogy a miniszterelnökség nyilvánosságra hozta az elmúlt 5 év civil támogatásait összesítő interaktív térképet. Az adatbázis szerint 2022 és 26 között mintegy 400 milliárd forint került civil szervezetekhez. Magyar Péter azt állítja, hogy egyes szervezetek politikai kapcsolataik révén aránytalanul nagy támogatást kaphattak. A kormány megkezdte ezeknek a támogatásoknak az átvilágítását is. Szigorodnak a dohányboltok működésének szabályai augusztus 20-ától. Ha egy trafikot büntetésként ideiglenesen bezár a hatóság, a kereskedő ugyanerre az időszakra nem kérheti tevékenységének önkéntes szüneteltetését. A változás különösen azokat az üzleteket érinti, amelyeket a fiatalkorúak védelmére vonatkozó szabályok ismételt megsértése miatt zárnak be. Ilyen esetben a hatóság 30 napos üzletbezárást is elrendelhet. A rendelet indoklása szerint a cél az, hogy a hatósági szankció tényleges büntetésként érvényesüljön. Csak nem 6000-rel nőtt egyetlen év alatt a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók száma hazánkban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 2025-26-os tanévben már több mint 115 000 esenis gyermeket tartottak nyilván. Ez az elmúlt 15 év legnagyobb éves növekedése. A legtöbben több mint 52 000 súlyos tanulási zavarral küzdenek. Az autizmus spektrum zavarral diagnosztizált gyermekek száma egy év alatt mintegy 2000-rel emelkedett. Szakértők szerint a növekedésben a pontos diagnosztika mellett környezeti és fejlődési tényezők is szerepet játszhatnak. Egy hónapra letartóztatta a Miskolci járásbíróság annak a lengyel turistabusznak a sofőrjét, amely vasárnap hajnalban szenvedett tragikus balesetet az M3-as autópályán. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a sofőr fáradtsága miatt elaludhatott, a busz lehajtott az útról és az oldalára borult. A balesetben 12 ember meghalt, további 23 utas pedig súlyosan megsérült. A férfit halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásával gyanúsítják. A letartóztatásról szóló végzés nem jogerős, a sofőr és védője fellebezett.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma kellemes, többnyire napos nyári idő várható térségünkben, csak időnként növekedhet meg a felhőzet, csapadék nem valószínű, a szél is gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 27 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Súlyos takarmányhiánnyal küzdenek az állattartók. Enyhítik a tankkerületi igazgatók kinevezési feltételeit. Átfogó bérrendezést ígér a rendvédelmi dolgozóknak a belügyminiszter. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Súlyos takarmányhiányt okozott az idei asszály több magyarországi térségben. A széna, a szalma és a lucerna hozama sokfelé harmadával, felével maradt el a sokéves átlagtól, emiatt jelentősen megugrottak az árak. Egyes állattartók már állataik egy részének eladására kényszerültek, miközben több helyen az ivóvízellátás is gondot okoz. Az Agrártárca külön munkacsoportot hozott létre, mérsékli a takarmányszállítás útdíját és szükség esetén külföldi készletek bevonás is készül. Augusztus közepétől előre hozott agrártámogatásokat is folyósítanak a gazdálkodóknak. Csökkentik a tankerületi igazgató kinevezésének körülményeit, derül ki a magyar közlönyben megjelent szabályozásból. A jövőben felsőfokú végzettség és legalább 2 év vezetői gyakorlat is elegendő lehet, miközben megszűnik több korábbi szakvizsga követelmény. A tankerületi vezetőket pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezik ki. Az új vezetőkről várhatóan október végéig döntenek majd. A változások részeként az iskolai igazgatók több munkáltatói jogot is visszakapnak, így ismét nagyobb szerepük lesz például a pedagógusok kinevezésében. Kokainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár nyitja meg szeptember 3-án az Amnesty International Magyarország oktatási programjának tanévnyitóját. Az államtitkár előadást is tart az inkluzív oktatásról. A rendezvényen több civil szervezet, közöttük a Drogstop Budapest Egyesület, az Utcó Alapítvány, a Haver Alapítvány, valamint a Labirisz és a Háttértársaság is részt vesz. A diákokat iskolai foglalkozások, a pedagógusokat pedig szakmai programok várják. A szervezők a függőség megelőzése, a mentális egészség, a szexuális nevelés és a biztonságos iskolai közösségek fontosságára hívják majd fel a figyelmet. Átfogó változásokat ígért a rendvédelmi szervezeteknél Pósfai Gábor belügyminiszter az augusztus 20-ai ünnep alkalmából rendezett kitüntetési ünnepségen. A tárcavezető szerint csökkenteni kell az adminisztrációt, modernizálni a parancsnoki rendszert, javítani a technikai feltételeket és kezelni a létszámhiányt. Bejelentette, hogy a következő hetekben átfogó bérrendezési javaslatot visz a kormány elé. Az ünnepségen egyébként 109 rendvédelmi dolgozó kapott előléptetést, kitüntetést vagy tárgyutalmat, több vezetőt pedig magasabb rendfokozatba léptettek elő. Sűrített járatokkal és összehangolt éjszakai menetrenddel készül a MÁV csoport a debreceni virágkarnevál idejére. Augusztus 19 és 22 között a kiemelt koncertnapokon több irányba, a megszokottnál később 23 óra 20 és 23 óra 30 között indulnak az utolsó vonatok Debrecenből. Nyíregyháza, Tiszalök, Máté Szalka, Püspökladány és Tiszafüred felé is biztosítanak késő esti eljutást. A vasúttal közvetlenül nem elérhető térségekbe pedig mentesítő autó buszokat indítanak. Az utazást érdemes előre megtervezni a MÁV Plusz alkalmazásban, ahol a menetjegyekre 15% digitális kedvezmény is jár.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma kellemes, többnyire napos nyári idő várható térségünkben, csak időnként növekedhet meg a felhőzet, csapadék nem valószínű. A szél is gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 27 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Szép reggel, türelmes autózás, ez a Sunshine FM. Minellivel mulattuk az elmúlt percekben az időt. 6 óra 40 perc van. Debrecenből jelentik, hogy elkészült az Egyetem Sugárút, a Honvéd utcától az Egyetemig, szóval megvannak a megfelelő lezárások, és hát haladhat a forgalom, de nyilván azért itt szűkített forgalmi sávokon 30 km/h sebességkorlátozás, és ugye a virágkarnevál miatt nagyon sok helyen megállási tilalom is, úgyhogy ne felejtjétek megnézni azokat a táblákat, amelyek mellett elhaladtok, vagy ahol parkolnátok, ahova behajtanátok. Jó, csak figyelmesen, türelmesen. 0623 16 3000, ez az információs vonalunk. Ide várunk mindenféle infót, amit hasznosnak gondoltok, és higgyétek el, hogy sokat segíthet mások haladásán. Borult időjárással kezdődött a szerda, nem lesz front felettünk, és picivel talán magasabb hőértékkel számolhatunk, mint az előző nap. 25-27 fokos csúcsértékekről számolnak be, ám szeles és záporos napok elé nézhetünk, a mai és a holnapi is ilyen lesz, bár folyamatosan emelkedik majd a hőmérséklet, és akár péntekre a 35 fokot is elérhetjük. Na, meglátjuk. Egy biztos, hogy nem csak a hőmérséklet emelkedik sajnos, hanem az üzemanyagok ára is. Mindkét üzemanyag fajta, vagyis a 95-ös benzin és a gázola is bruttó 8-8 forinttal kerül többe. Vagy legalábbis a benzinkutak számára a beszerzési ár ennyivel növekszik, aztán elképzelhető, hogy majd ledugják a mi torkunkon is. No, de hát ennél jobb hír, hogy Hubák, Jánosok és Bernátok ünnepelnek, úgyhogy ünnepeljetek velük együtt, köszöntsétek őket, és hallgassatok jó zenét. Például a TikTokról jól ismert Tame Impalát, ez a Dracula.

A 90-es évek végén ismerkedtünk meg ezzel a dallal, vagy legalábbis dallamával, ez volt a Better Off, annak idején a Better Off Alone Alice DJ-től. Alan Walker és Dash Berlin dolgoztát, ez pedig még mindig a Sunshine FM, 6 óra 51 perc van. Türelmes autózásra intenénk mindenkit. Helyenként egyébként vételkörzetünkből jelentették, hogy szemetel az eső. Hát inkább az eső szemeteljen, mint hogy ti, úgyhogy tényleg tartsátok rendben a környezeteteket. És hát nem kell már túl sokat aludni ahhoz, hogy eljöjjön a Sunshine 25. születésnapja. Olyannyira nem kell sokat aludni, hogy egyet, vagy hogyha valaki jól bírja a napközi nem alvásokat, akkor esetleg egyet sem. Nyilván nézőpont kérdése, ki hány kávéval és energiaitallal éli az életét. Na de holnap a Sóstó Garden a Sunshine szülinaptól lesz majd hangos. És hát, hogyha még esetleg azon agyaltatok, hogy ki kell néznetek, érdemes-e kinéznetek, hát ha azt mondom, hogy ott lesz Éber Kóma, Istenes Márkó, Náksi Attila, Álmokfutók, Dr. Béres, akkor azt gondolom, hogy ezzel talán meg lehetett hozni a kedvet, de bármilyen egyéb információra lenne szükségetek, javaslom a Sunshine Facebook oldalát és ennek követését is. Hírekért pedig keressétek a sunshinefm.hu oldalt. Jó zenékért viszont ne menjetek a szomszédba, megérkezett.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát a korlátozásokra visszatérve a Dolfenádor tértől a Közutcán még tovább hajtanak a építési munkálatok, tehát ott egyszerben lehet közlekedni. Új belépőként Nagy Állomástól a Nagy Erdőig a Virágkarnevárra való készület folytán 30 km-tel róla sebesség korlátozó jelzőtáblákat teljesztek ki, illetve megállni tudott táblákat teljesztek ki, és elkezdték a lelátók építését, tehát itt nagyon nagy figyelemmel közlekedjünk, illetve az egész város szeretné lassan, és balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
1: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak, a titás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a

0: Az adó. A kormány indoklása szerint a tűzifával való fűtés sok alacsonyabb jövedelmű család számára az egyetlen elérhető megoldás, ezért fontos annak olcsóbb átétele. A korábbi bejelentés alapján az áfa csökkentés nem csak a tűzifát, hanem a pelletet, a brikettet és a faszenet is érinteni. Több mint 19.000 diák és csaknem 2.000 pedagógus kezdi meg szeptemberben a 2026-27-es tanévet a debreceni tankerületi központ intézményeiben. Több mint 1.200 gyermek lesz első osztályos, és közel 1.000 kezdik meg középiskolai tanulmányaikat. Az előző tanévben a tankerület intézményeinek tanulmányi átlaga 4,22 volt, a diákok pedig több mint 1.000 országos versenydíjat szereztek. A nyári szünetben számos iskola felújítása is megtörtént, a nyiradonyi járás 3 intézményében pedig több mint 500 millió forint értékű fejlesztés zajlik. Változik a parkolási rend Debrecenben a virágkarnevál és a hosszú hétvége idején. Augusztus 20-án a felszíni parkolás díjmentes lesz, a mélygarázsokban azonban továbbra is fizetni kell. Pénteken már a megszokott hétköznapi parkolási rend van érvényben, szombaton és vasárnap pedig a szokásos hétvégi szabályok szerint lehet várakozni. A karneváli programok miatt több közterületi parkolóhelyet is lezárnak. A DV Parking ügyfélszolgálata a hosszú hétvégén zárva tart, és augusztus 24-én reggel 8 órakor nyit ki újra. Befejeződött a debreceni nyári egyetem egy hónapos kurzusa, amelynek végén összesen 116 bizonyítványt adtak át. A résztvevők fele 4 héten keresztül tanult magyarul, a többiek 2 hetes turnusokban vettek részt a képzésen. A záró vizsgát minden nyelvtanuló sikeresen teljesítette. Az oktatás mellett kulturális programok, néptánc, folklórestek és kirándulások is színesítették a nyári egyetemet. A hallgatók többek között Sárándra és Nyíregyházára is ellátogattak. A szervezők szerint a játékos vetélkedők különösen népszerűek voltak, ezért jövőre ezekből még többet terveznek. Bárki csatlakozhat a debreceni virágkarnevál közösségi virágkocsijának feldíszítéséhez a Dózsa-Nádor téren. Az Amit kapunk, továbbadjuk című kompozíció az összefogást és Debrecen közös jövőjét jelképezi majd. A múlt héten 150 cserpes virágot fogadtak örökbe a városlakók, hogy otthon gondozzák, majd a karnevál előtt visszahozzák és felhasználják a díszítéshez. Az idei 60. virágkarneválon összesen 12 virágkocsi vonul fel, ezek közül 8-at debreceni vállalatok indítanak. Megmarad az első lakáshoz jutás segítő otthonstart kedvezményes hitelprogram, de a kormány felülvizsgálja annak feltételeit. Ezt jelentette be Vitézy Dávid. A cél, hogy a támogatást valóban első otthon megszerzéséhez használják, és visszaszorítsák a befektetési célú vásárlásokat. Közben felfüggesztik az otthonstarthoz kapcsolódó nagy lakóingatlan fejlesztések kiemelt státuszát, és átvilágítják a beruházásokat is. A kormány emellett új lakásépítési programot is tervez, amely új lakások, kollégiumok és megfizethető bérlakások építését is támogatná.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen környékén több órás napsütésre is. 3, 2, 1,
2: indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétkül.

Egy 1996-os Hip Hop Boys dal szólt, ez volt az Éjjel ott várok rád, és hogyha élőben is meghallgatnátok pont ebben a verzióban Dr. Bérestől, akkor holnap meg is tehetitek a Sunshine szülinapján a Sóstó Gardenben. Közben pedig útinformációk érkeztek szép számmal, azért arról érdemes tudni, hogy a debreceni Virágkarnevál kicsikét azért megbolygatja a város közlekedését, és hát nagyon sok helyen például 30 km/h sebességkorlátozás, rengeteg helyen megállási tilalom, és hát a nagyállomásra a Nagyerdei stadionig ez egyébként fenn is áll, úgyhogy legyetek türelmesek, és figyeljetek oda a táblákra. Például azokra a táblákra is, amelyeket fix trafipax gyanánt helyeznek ki, ezek ilyen előrejelző táblák, és például meg is érkezett Nyíregyházára ebből egy, a Móricz Zsigmond utcán, szóval a trafibox az üzemel, és kint van a tábla is, ami erre figyelmeztet, ezért is érdemes néha szétnézni, nem csak megszokásból, rutinból vezetni. Mert bármennyire is ismeretlen helyen autóztok, azért a táblák rengeteget segíthetnek. De Nyíregyházán nem csak trafiboxok telepítése zajlott, hanem újabb 32 térfigyelő kamerával is bővült a kamera család nyíregyházi közterületi megfigyelő rendszere. Az eszközöket egyébként 16 új helyszínen telepítik, az utolsókat állítgatják rajta, és hát itt nagyforgalmú csomópontok, illetve frekventált közterületek vannak ezeknek a kameráknak a látószögében. Az üzembehelyezés, tehát az utolsókat rúgja a kamerák többek között például leginkább majd a közlekedési balesetek rekonstruálását, illetve szabálytalan parkolásokat deríti fel, sőt a közbiztonság javítása is egyfajta cél. Na hát nekünk meg célunk az, hogy minél többen célba érjenek, és hát információval tudunk ellátni mindenkit, aki csak autózik és bennünket hallgat, úgyhogy gyertek és dobjatok egy jó kis útinfót, ami mondjuk valós, és akár segíthet mások utazásán is. 0623 16 3000. Kedves ma ünneplő szülinaposok és vagy névnaposok, kedves Hubák, Jánosok és Bernátok, benneteket köszönt a Sunshine FM. Ha pedig van szülinapi köszöntöttök, tök, akkor persze őt se hagyjátok ki a sorból. Jelezzétek nekem, én pedig nagyon szívesen felköszönöm. És persze pörgetem a jó zenéket is, ez Sirenia folytatás, ez a kamera.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: A közmédia megújítása lesz a Közhang első országos egyeztetésének témája. Idén is a rászorulókhoz kerülnek a Sziget Fesztiválon hátrahagyott sátrak és felszerelések. Kétszer is más helyet vizsgázott az autóiskolai oktató, de mindkétszer megbukott. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A közmédia megújítása lesz a Közhang nevű új online társadalmi egyeztetési platform első országos témája. Ezt jelentette be Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke. A felületre már lehet regisztrálni. A tervek szerint a résztvevők történeteken, videókon és interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg az adott kérdést, majd véleményt és javaslatokat fogalmazhatnak meg. Radnai szerint a platform célja, hogy az állampolgárok nagyobb beleszólást kapjanak az őket érintő ügyek, és később azt is nyomon követhessék, mi történik a felvetéseikkel. Idén is összegyűjtötte a Sziget Fesztivál után hátrahagyott, még használható felszereléseket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A hajógyári Szigetről mintegy 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot és 80 hálózsákot szállítottak el. Emellett ponyvákat, polifómokat, törölközőket, párnákat és asztalokat is megmentettek. A jó állapotú eszközöket rászorulók kapják majd meg. A Szeretetszolgálat önkéntesei egyébként 2018 óta minden évben együtt működnek a fesztivál szervezőivel, hogy a helyszínen maradt felszerelések ne hulladékként végezzék. Gázhiánytól nem kell jelenleg tartani Magyarországon, a téli árak azonban kockázatot jelenthetnek, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Tájékoztatása szerint a hazai készletek, a magyarországi kitermelés és a több irányból biztosított import elegendő lehet a téli ellátáshoz. A tárolókban már most a téli fogyasztás közel 70%-ának megfelelő mennyiség van, ezt a fűtési szezon kezdetére csak nem 90%-ra emelnék. Kapitány szerint ugyanakkor 2027 első nagyfogyasztású hónapjaira nincs teljes árkockázati fedezet, így az esetleges piaci drágulás komolyabb terhet jelenthet. Kevesebb közterületi reklámot és több közcélú üzenetet javasol a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozata. A szervezet szerint szabályban rögzített kvótát kellene biztosítani arra, hogy a plakáthelyek egy része folyamatosan társadalmi célú hirdetéseknek adjon helyet. Támogatják azt is, hogy politikai reklámok ne kerülhessenek vissza a közterületekre. A javaslat szerint történelmi városrészekben és műemléki környezetben egyáltalán nem lennének plakátok, máshol pedig ritkítanák azokat, hogy csökkenjen a vizuális terhelés és rendezettebb legyen a városkép. Kétszer is más helyet próbált forgalmi vizsgát tenni egy gépjárművezető oktató Kecskeméten, de mind a két alkalommal megbukott. A vádirat szerint az oktató 2020-ban egy hamis saját fényképével ellátott ideglenes személyigazolvánnyal jelent meg a vizsgákon. A jogosítványt megszerezni kívánó férfi korábban elméleti és gyakorlati oktatáson sem vett részt, és már az elméleti vizsgát is más teljesítette helyette. Az ügyészség közokirat hamisítás miatt emelt vádat az oktató ellen, és pénzbüntetés kiszabását is indítványozta. Az ügyben egyébként a Kecskeméti járási bíróság dönt.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Jellemzően erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank középárfolyama alapján egy svájci frank 386, egy euró 362 forint, az angol fontért 424, amíg egy amerikai dollárért 312 forintot kell fizetni. A legerősebb elmozdulás egyébként a dollárnál volt tapasztalható. Ma kellemes, többnyire napos nyári idő várható térségünkben, csak időnként növekedhet meg a felhőzet, csapadék nem valószínű, a szél is gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 27 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM. Lady Gagával múlottuk az időt, ez volt a Dead Dance, 7 óra 40 perc van, vezessetek türelmesen, óvatosan, és közben ne szemeteljetek, hogyha tehetitek, ugyanis rendkívüli helyzeteket, állapotokat hozott magával ez a fajta műanyag visszaváltás, mert vannak azért pozitív és sajnos negatív hozományai is. Közben megjött Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis csokrom, helló. Csak nem Budapestre gondolsz, a belvárosra, ahol szétszórják a kukákból a cuccokat, csak hogy megszerezzék a műanyag palackot.
0: Igen, Terézvárosról van szó, a polgármester megelégelte az asztalra csapot, vagyis finoman megsimogatta, és kérte a kormányt, hogy jövő január 1-től függessze fel a palack visszaváltást. Na, ugyanis hát kezdjük azzal, hogy ugye ebben élünk már sokan, ebben szocializálódnak is bele, hogy megérkezett ugye ennek a kora, hogy értéket képvisel a műanyag, illetve az üvegek, egy is bizonyos üvegek is, amelyek 50 forintért visszaválthatóak. Nagyon nagy port kavart, felháborodás, nagyon széthúzta az országot ez is, hogy jó-e, kell-e, de végül nagyjából mindenki fejet hajtott előtte, és szépen, mintha mindig is ebben éltünk volna, gyűjtögetjük és visszük vissza, ugye rengeteg zsákos Frodóval találkozhatunk, ahogy viszi vissza.
1: De legalább nem a Tiszán úszik.
0: Az is egy nagyon pozitív hozadéka, annyi, hogy a Petkupa résztvevői lassan már alig találnak szemetet, bár hát, így lenne,
1: Jön az azért Ukrajna felől még mindig. Szerintem ez egy teljesen jó dolog lenne, tehát maga az ötlet is, még azt mondom, hogy a kezdeti bizonytalanságok után most már úgy, ahogy működnek az automaták is, megszoktuk, visszavittük, stb. Sőt, hát vannak, akinek ugye ez pénzkereseti lehetőség. Láttuk mi is a videót Borsod megyében, amikor pókember fennmászott a falon, és az erkéről képes volt leszedni a műanyag palackokat. Hozzáteszem, ugye Budapesten az a probléma ezzel, hogy mondjuk a belvárosban egy átmulatott éjszaka után sokan nem viszik vissza a palackot, hanem egyszerűen kidobják a kukába, mert nem foglalkozik vele, azzal az 50 forinttal nem fog visszamenni. Na most azok, akik gyűjtögetik, úgy élik meg, hogy ez egy komoly pénzkereseti lehetőség, állítólag egy este alatt ilyen 20 000 forintot össze lehet szedni, akár a palackokból, azért az nem egy kis összeg, és ezért szétdobálják, meg széthányják a kukáknak a tartalmát, ami már komoly ilyen közegészségügyi dolgot
0: meg köztisztasági,
1: meg tisztasági, igen, meg mindent okoz, mert utánuk pakolni kell. Én nem tudom, többször említettem már ezt a példát. Én ezt Aarhusban, Dániában láttam, hogy a föld alá volt süllyesztve a kuka, felül csak egy cső volt, tehát te nem tudtál kivenni belőle semmit, amit már bedobtak, ha téged dobtak be, te már nem jössz ki. És azt egyszerűen bedobták, majd jött a kukásautó, fogta, az a föld alól így kinyílt az a kis ajtó, a tetején, ami le volt zárva, kiemelte a konténert, mint nálunk is, amik vannak ezek a nagy konténerek, zöld, meg minden színű, kiemelték a földből, betették az üreset, azt elvitték, és viszontlátás, és nem volt az utcán szemét. Ott egyébként roppant egyszerű dolog miatt csinálták így, mert fúj folyamatosan a szél, és nem akarták azt, hogy kinyitod a kukát, hogy bedobd a szemetet, és közben meg háromszor annyit kifúj. Úgyhogy,
0: de mennyire okos megoldás ez?
1: Teljesen. És nem is néz ki hülyén, mert hogy a közterületen sincs, hanem szépen a föld alatt el van magának, nem látsz, mint egy csatorna fedél, gyakorlatilag úgy néz ki, és nincsenek guberálók, viszont ott is működik ez a visszaváltós történet. Tudom, hogy Budapesten is van már ilyen, a kukákra rátettek egy ilyen tálcaszerű valamit, arra mindenki letette a műanyag palackot, vagy leteszi a műanyag palackot, és akkor nem kell széttúrni a kukát, hanem ott van kívül, aki éppen arra jár, vagy aki a leggyorsabb volt, az besöpri, és már viheti is.
0: Ja, azt a műanyag flakont, ami körülbelül 3 gram, azt a szél azt azonnal elviszi.
1: Elviszi, igen.
0: És ott fog hömpölyögni az utakon, igen. És ráadásul az a másik probléma, hogy nyilván mivel sokan ebben pénzkereseti lehetőséget láttak, így beindult tehát ez a szemét maffia, egymás között felosztották a városrészeket, mennek a guberálók, hajléktalanok, igen, széttúrják, tehát ez a legnagyobb probléma az egésszel. Ez ellen nem nagyon tudsz mit csinálni, bármint az ellen, hogy ugye a szórakozó helyről sokan nem viszik magukkal tovább, vagy haza. Uh-huh. Igen, tehát, hogy már nem mennyi mindent pakoljál még magadra, hogy 4-5 flakonnal mászkálsz.
1: Főleg, hogyha mondjuk egy külföldi vagy.
0: Pláne.
1: Nem fogsz vele foglalkozni. Tehát az elmegy egy szórakozó helyre, kijön egy üveg kólával a kezében, útközben megiszogatja, másnap indul a repülője, mit csináljon vele? Fogja, aztán kidobja.
0: Igen, de akkor nem tudom egyébként, hogy hol lehet a megoldás. Az például nagyon jó, csak azt gondolom, hogy egy hosszadalmas átállási időszakkal jár, és nagyon nagy költséggel, hogy a földbe süllyesztett.
1: Hát vagy legyen úgy lezárva akkor a kuka, hogy ne férjen hozzá csak a szemetes.
0: Jaj, hát ez olyan, mint a ruhagyűjtő, hogy ahhoz se lehetett elvileg hozzáférni,
1: és de akkor úgy kellett kimenteni valaki.
0: A mezitlábas 8 éves úgy szállt kifele a -10 fokban a hóba, amikor én már, bocsánat, szarrá fagyva sétálgattam. Egyszer csak azt láttam, hogy az égnek áll két bizé pucérláb. Majd kijött, és a hóban szaladt. Nem hiszem, én meg ott fújom az orromat felöltözve.
1: Igen, lehet, hogy őt úgy hívták csak, hogy Pamut Gábor, aztán kidobták oda.
0: Nem, hát Maugli volt ő egyébként, de az biztos, hihetetlen. Az biztos, hogy
1: nem lehet, hogy beszorult. Bújócskázni akart.
0: Még nyáron. Még nyáron beszorult.
1: Vagy pont azért, mert mezitlábas volt, és gondolta, hát ha van egy cipő benne, vagy valami.
0: Na nem tudom egyébként, hogy ennek a flakon, meg a szemetelés dolognak hol lesz a vége, meg hogy hogyan lehet ezt megoldani. De nyilván most ugye a terézvárosi polgármester próbálja a nyomást a kormányra helyezni, és a döntést is oda hárítani. Na ezzel kapcsolatban viszont egy mindennapi eset itt környezetünkből, ami átéltem egy pár héttel ezelőtt, mikor volt az egyik nagyon meleg nap, amikor ilyen 38-40 fok környékén volt, az egyik bevásárlóközpontnál voltam, és sajnos ott annál a bevásárlóközpontnál rendszeresen előfordulnak gyerekek, vagy nagyon fiatalok. Ezutóbb egyébként például egy lány ült ott, uh-huh. és kéregetett, pont ott, ahol amúgy vannak ezek a bevásárlókocsik, és nagyon jó volt azt látni egyébként, hogy az állampolgárok azért szociális érzékenységükről tanúbizonyságot téve kifelé jövet, adtak neki enni, inni, én is vittem neki, enni is volt, hogy inni is vittem. Csak a legutóbbi alkalommal az már nagyon szívszorító volt, mikor a 38-40 fokot alapvetően te is már nehezen viseled el, árnyékban is, klímában is. Ő viszont ott ült a nappal szemben, az épület tövében, ahol szerintem még akár 50 fok is volt, és mikor kijöttem, akkor csak annyit mondtam neki, hogy nem tudnál legalább árnyékba ülni. És az volt a szomorú és fájdalmas, hogy azt kellett hallanom, hogy azt mondta, hogy nem, mert nem szabad, vagy nem engedik, vagy valami ilyesmit mondott. Oh. És korábban is láttam már egy ilyet, hogy az utca túloldaláról kiabált oda neki egy fiatalabb srác, tehát, hogy itt is megvan ez a maffia, és tehát nem engedi, hogy elmenjen, nem engedi, hogy arrébb üljön. Ő nem magának kunyerálott, hanem ugye van erre egy hálózat. És ami még szomorú volt számomra, hogy nem tudtam eldönteni, hogy mit csináljak. Rendőrt hívjak, vagy mentőt hívjak, melyikkel segítek, melyikkel tolok ki vele.
1: Hát igen, most oda hívsz egy rendőrt, egyrészt hogy bizonyítod be, hogy összekapcsolódnak, kettő elveszíti azt a minimális munkáját, vagy megélhetését, azt érje magát, erre, aki igen. ebből pénzt
0: csinál. Oké, de erre mit lehet kitalálni?
1: Nem tudom.
0: Mikor félelemben mi is tartják, és ott ül, igen. de az már egészségügyi kockázattal járt, hogy ő ott ült. Tehát ott a napszúrás volt a legkisebb.
1: Kéregetnek, hát ugyanaz egészségügyi kockázat, hogy elütik, nem ütik el, tűzőnapon, stb. Hallottok azt is Budapesten, hogy erre szakosodott csoportok beszedték ezeket a pénzeket, éppen annyit ott hagytak náluk,
0: hogy
1: ne halljanak éhen, de igen, ez valami szörnyű dolog. Én ennek a flakongyűjtésnek megmondom őszintén, hogy örülök olyan szempontból, hogy azt látom, hogy mondta Zsákos Frodó, hogy van, aki kis teherautóval, meg stb. Ennyi szeméttel kevesebb van, meg legalább összeszedik, ők nekik meg, ha van belőlük pénz, hát legyen. Mert amúgy te ezt úgyis már kidobtad, tehát nem ellopják tőled, hanem vigyék.
0: Hát kivéve, hogyha az Ózdi Pókemberről
1: van szó. Igen. De meg az, hogy már egymással is megy a versengés. De az, hogy egyébként itt mi a megoldás Budapesten, fogalmam nincs. De hát azt nem lehet azt mondani, hogy azért, mert Budapesten, Terézvárosban vagy valahol nem működik ez a rendszer, akkor fogom és visszavonom az egész országra kiterjedve. Hanem akkor maximum azt mondom, hogy abban a kerületben.
0: De ők csak azt szeretnék, csak egy felfüggesztést.
1: És akkor mivel lesz jobb? Uh-huh. Tehát akkor még a maradékot is bedobják a kukába.
0: Nem, akkor az lesz, hogy majd háborogni fog.
1: És átmegy a másik kerületbe, mert ott meg nem lesz tiltva.
0: Annyi, hogy lehet, hogy abban a kerületben élnek 100 000, és akkor majd ők fognak háborogni azon, hogy akkor nekik messzire kell, meg máshova vinni a flakon. Mert ugyanúgy isznak.
1: Ki
0: ők
1: fogja
0: is
1: szedni? Hát én már láttam például Szabolcs megyében lengyel rendszámú autót, akik nyilván külföldiek, és ezeket azért költöznek. Egyébként Észak vagy Kelet-Szlovákiában laknak, ezt ennyit sikerült megtudnom, lengyel rendszámú autóval, és Magyarországon bizniszelnek a flakonokkal.
0: És tehát norvégul beszélnek, tehát hihetetlen, tiszta káosz.
1: Nem tudom, a sofőr úgy nézett ki, mint holland, de egyébként semmi probléma nem
0: volt. Holland, de a japán holland, igen. Tehát hogy ferde szemű volt, vagy vágott szemű.
1: Nem tudom, szóval mindenféle nemzetiség volt ott, de az a lényeg, hogy ők eljöttek és szedték ezeket a palackokat. Hát most, hogyha Terézvárosban azt mondja, hogy nem váltják vissza, vagy visszavonják ezt az engedélyt, attól még ki fogja szedni a kukából, csak elviszi majd a, nem tudom, harmadik kerületbe, vagy mi van ott Budapesten még. Van még néhány kerület, átmegy a szomszédba, és visszaváltja ott. Tehát ez nem fogja visszatartani. Nem ez a megoldás. Akkor vagy egész Budapest területén visszavonja, de az meg tényleg mi, akkor a pestiek elindulnak, és akkor te mit csinálsz, hogy megyek 60-ba visszaváltani. Jó, vidd már el az enyémet is. Ó, nekem már csak Székesfehérvár jutott. Itt közeli hely, tehát ez hihetetlen. De nem tudom, mi a megoldás.
0: Na hát nyilván, hogyha Budapesten ezt felfüggesztenék, akkor majd hogy nem minden lenne az egész országban. Ezt visszavonnák. Na úgyhogy azért fel van itt adva a lecke, mert mindig jön valami új, ami mindig hoz magával valami újat, amire reagálni kell, meglátjuk majd, hogy ez
1: kapnak
0: hova.
1: Kapnak majd ilyen kulcsokat a kukások, tudod, és akkor bedobod, zárt, azzal nyitogatja, kiveszi, vissza.
0: Hát számzáros lakatokat.
1: Számzáros lakatot? Hát 3 perc alatt megfejtik.
0: És akkor állott Pityu a Leporellóval, azt mondja, hol vagyunk? Várjál, hogy keresem ki? Oké, melyik a mai kód?
1: Igen, hát meg majd mennek a akkumulátoros flexel meg mindennel, tehát akkor leszedik. Nem tudom, tényleg nem tudom, még ötletem sincs, hogy ilyenkor mit lehet csinálni.
0: Tényleg, ez jó ötlet, akkumulátoros flex, köszi Laci. Gyorsan meglett a megoldása ennek is.
1: Igen.
0: Oké, na hát segítünk, ahol
1: tudunk. A VD40 és az akkumulátor, vagy a flex az mindenre jó a magyar embernél.
0: Meg a szikszalag, na jó. 7 óra 51 perc van, friss hírek, információk nem sokára 8-kor, előtte viszont Follow the Flow és a tavasz, ez pedig még mindig a keltető, hogyha tehetitek, akkor tartsatok velünk, a következő órában találkozunk.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ankónai szerelmesek, nyári este, szabadtéri színpad és egy igazi közönség kedvenc. Az Erkel Színház előadásában augusztus 22-én érkezik az Ankónai szerelmesek a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadára. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 55 55.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt, jó utat mindenkinek! Mi újság Debrecen területén? Horváth László gépjármű szakoktatót kérdezem. Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A Virágkarnevál egy kicsit megkeverte Debrecen közlekedését. A Virágkarnevál útvonalán a nagyállomástól egészen a Nagyerdőig teljesen megváltozott a forgalmi rend. 30 km/h sebesség korlátozó jelző táblák vannak kihelyezve. A lelátók építésénél a Honvéd utcától az Erzsébet-sugár úton végestelen végig átterelnek minket a szembejövő forgalmi sávban. Tehát itt, ha lehet, akkor ezt kerüljük el, ezt az útszakaszt, hogy a tábláknak megfelelően közlekedjünk. Ami még érdekes lehet, ez a Kossuth utcán a terelés még továbbra is tart az építési munkálatok miatt, illetve a Böszörményi út Doberdó kereszteződésében tapasztaltunk még nagyobb forgalmat a kelleténél. Hát kitartás mindenkinek, és balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Enyhítik a tankkerületi igazgató kinevezési feltételeit. Pára jelenhet meg a levegőben az EcoPro telephelyén. A közmédia megújítása lesz a közhang első országos egyeztetésének témája. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Csökkentik a tankkerületi igazgató kinevezésének körülményeit, derül ki a magyar közlönyben megjelent szabályozásból. A jövőben felsőfokú végzettség és legalább 2 év vezetői gyakorlat is elegendő lehet, miközben megszűnik több korábbi szakvizsga követelmény. A tankkerületi vezetőket pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezik ki. Az új vezetőkről várhatóan október végéig döntenek majd. A változások részeként az iskolai igazgatók több munkáltatói jogot is visszakapnak, így ismét nagyobb szerepük lesz például a pedagógusok kinevezésében. Látható pára jelenhet meg a levegőben az EcoPro debreceni telephelyének közelében.

0: és a Hajdú-Bihari Vármegyei Építészeti Kamera szakmai mentorainak segítségével végezték. A program célja az volt, hogy a diákok valós építési feladatokon keresztül bővítsék szakmai tudásukat. A fejlesztést szombaton adták át, a projekt pedig a tervek szerint még folytatódik. Augusztus 24-től módosítja a 70-es vonalcsoport több járatának menetrendjét a DKV. A változás a 71-es, 71A, 71H, 72-es és 73-as autóbuszokat érinti, elsősorban az északnyugati gazdasági övezet utazási igényei miatt. Több késő esti járat korábban indul majd. A nagyállomásról például a 71-es 22 óra 48 perckor, a 71H pedig munkanapokon 23 órakor közlekedik majd. Házilag készített robbanó szerkezetekkel kísérletezett egy férfi hajdúböszörményben. A vádlott internetes forrásokból és egy mesterséges intelligencián alapuló csevegő robottól is gyűjtött információkat, majd 4 petárdát készített, az egyikbe pedig acélgolyókat is tett. A szerkezeteket saját udvarán próbálta ki. A rendőrség márciusban kutatást tartott az ingatlannál és lefoglalta a robbanó anyagok előállításához szükséges eszközöket. A hajdúböszörményi járásbíróság 3 év felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki. A döntés még nem jogerős. A közmédia megújítása lesz a Közhang nevű új online társadalmi egyeztetési platform első országos témája. Ezt jelentette be Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke. A felületre már lehet regisztrálni. A tervek szerint a résztvevők történeteken, videókon és interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg az adott kérdést, majd véleményt és javaslatokat fogalmazhatnak meg. Radnai szerint a platform célja, hogy az állampolgárok nagyobb beleszólást kapjanak az őket érintő ügyekbe, és később azt is nyomon követhessék, mi történik a felvetéseikkel.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 8 óra 15 perc, hát most még csak annyit mondunk, hogy öveket becsatolni, de hát már nincs hátra két hét, és azt mondjuk majd, hogy az iskolatáskánkat is tessék becsatolni.
2: Szegény gyerekek, tehát már most sokkoljuk őket, hogy van még egy. Képzeld el, tegnap tök aranyosak voltak, kinyitom a postaládámat, és akkor benne van egy ilyen kis, tudod, az a kicsi papír, amivel egyébként szoktam hozni a sporthíreket, a kis cetliszerű.
1: Nem mondod, ezt onnan szeded?
2: Nem, de volt egy ilyen kis szép gyerekrajz volt rajta, egy kis napocskával, virággal, egy házzal, stb. És nagyon cukik voltak, a környékünkön rengeteg gyerek van, és akkor kérdeztem a szomszédban a hölgyet, hogy Alex volt a kisfiú, és mondta, hogy nem, hanem szemben a másik családból, és hogy mindenkinek dobtak be a környéken egy-egy ilyen rajzot, nagyon cukik voltak. És akkor jött Alex a kisfiú, kérdeztem tőle, mondom, Alex, készülsz, már ő még óvodás, és mondtam, hogy nem sokára menni kell az óviba, hogy rám nézett, és mondta, hogy hát de én már járok egy pár hete, nekem már elkezdődött az óvoda, viszont most 4 napig nem kell menni, mert ugye augusztus 20, 21, 22, 23, tehát hogy akkor nem kell menni, és mondta, hogy hát ma hazajött alvás után, tehát nem maradt végig, és egy eszembe jutottak az emlékek, én nem tudtam az oviban aludni például, meg úgy cikizték a másikat, főleg a fiúk, hogyha valaki aludt, és kérdeztem, mondom, Alex, te tudsz aludni az oviba? Igen, csak amikor két lány alszik mellettem, akkor jól alszok, de a többinél nem tudok. És mondtam, hogy ez igen, te tudsz élni. Tehát már 6 évesen tudja, hogy mi a jó, hogy akkor tud nyugodtan aludni, ha két lány alszik mellette.
1: Végül is, hogyha 20 év múlva megkeresnél, és elmondanád, hogy végül mivel foglalkozol, igen. Mi lett belőle?
2: Igen, és továbbra is két lány alszik mellette. Hogy ez az igazi. Szóval, hogy már ő is úgy van vele, még az óvodával is az a, de jó, most 4 napig akkor otthon lehet majd maradni. Hát az iskolásoknak meg tényleg kitartást. Szerintem ez volt a nyári szünet legrosszabb időszaka augusztus 20 után, gyakorlatilag, mint amit így elvágtak, de a nyaralás szempontjából is Balatonnál. 21-én minden bezárt, és akkor mondták, hogy gyakorlatilag vége a nyári szezonnak.
1: Igen, és minden egyes évben azt tapasztaltam, hogy ahogy elindult az iskolakezdés, pont azzal a nappal, mintha elvágták volna az időjárást is, beborult, esett, fújt, 10 fokkal kevesebb volt. Ugye minden egyes Sunshine szüli nap az elmúlt 10-20 évben általában mindig augusztus legutolsó szombatjára esett. Volt persze az utóbbi években, hogy átcsúsztunk kicsit szeptemberre, de még mindig az iskolakezdés előtti utolsó szombat volt, és emlékszem, hogy szinte kivétel nélkül mindig ragyogó napsütés, nagyon jó meleg, még éjszaka is elviselhető hőmérséklet, és a hétfői iskolakezdéssel meg azonnal berogyott minden.
2: Pontosan így volt egyébként olyan nagyjából 5 évvel ezelőtt, hogy arra emlékszem, hogy augusztus 30-án még ment otthon a klíma, mert annyira meleg volt, és szeptember 2-án pedig be kellett gyújtani. Tehát így mondtam, hogy mi a bánat történt 4 nap alatt? Tehát, hogy nyilván a hőérzetünk is más. Tehát amikor ilyenkor a 32 fokból hirtelen lehűl, és kint már nincs csak 22 fok, akkor azt mondjuk, hogy hű, de hideg van.
1: Igen, meg érzed a torkodban, meg hideg a padló, meg...
2: Igen, nem esik jól. Akkor nem esik jól. Nyilván télen, amikor meg a mínusz, nem tudom, 10 fokból, már ilyen is ritkán van már, de a mínusz fokokból bemész a lakásba, ahol van 22 fok, akkor meg azt mondod,
1: hogy... Anya, nyissd el a ablakat, hát mi ez a rohadt meleg?
2: Igen.
1: Mondtam, hogy ne csavargasd a fűtést.
2: És mindig eszembe jut. Nyáron, amikor mondtad, hogy ti 24-25 fokban érzitek jól magatokat.
1: Nyáron?
2: Ne, télen. Tehát, hogy szereted úgy felfűteni a lakást.
1: Nem. A párom érzi jól.
2: Ja, hogy ő.
1: Hát, hogy ne, ezt nem értem, ezt a többes számot.
2: Oké.
1: Okay. Tehát a feleségemnek kell a 25 fok mondjuk.
2: Na, 25 fok. Nyáron meg, amikor ilyen 25 fokra lehűtjük a klímával, akkor azt mondjuk, milyen jó hűvös van. Tehát, hogy mennyire más az embernek a hőérzete, hogy akkor meg majd megsült. Én se bírom egyébként télen azt a nagy meleget. Tehát nekem a tesóm ugyanaz, mint a te párod, hogy ez a bemész hozzá, és ez a hú, megcsap hirtelen a 24, 25, 26 fok, én meg úgy működök jól ilyen 21 fokban, 21, 22 maximum.
1: Hát annyi, hogy ugye nálunk, tehát januártól decemberig ugyanaz az otthoni viselet. Tehát rövidadrág póló, télen nyáron. Mert ugye télen annyira fel van fűtve, de én sem tartom egyébként ez olyan jó dolognak. Az a baj, az embert nagyon elkényelmesíti, magas lesz a fűtésszámla is, meg az embert elkényelmesíti.
2: Meg nem tudsz aludni. Így van. De visszatérve az iskola kezdéshez, szerintem az első ilyen sok, amikor bemész a bevásárló központokba, és július végén kirakják a füzetcsomagot, meg a toltartót.
1: Már túl vannak a sokkon, igen.
2: Igen, de brutál árak vannak egyébként. Tehát egy ilyen minőségi toltartót megveszel, felszereled, megveszed bele a jobb minőségű ceruzát, stb. Az egy vagyon.
1: Majd utána azt látod, hogy a gyerek jön hazafelé, véletlenül kinézel az ablakon, mert a postást várod, és látod, ahogy a gyerek rugdassa végig az utcában a 20 ezer forintos toltartót,
2: a táskát,
1: a táskát,
2: leesik a drága ceruza, összetörik benne a bél, és akkor így van, hogy na, 2000 forint megint leesett, megint összetört, kész, meg amikor elsős a gyerek, akkor mindent meg akarsz neki adni, és akkor megveszed a legdrágább cuccokat, aminek aztán a felét nem is használod, mert mondjuk nincs is rá szükség az iskolában.
1: Megveszed neki a drága táskát, és kiderül, hogy mégsem kell neki, nem kényelmes, aztán apa viszi horgászni, aztán kikerül már végül a
2: apa,
1: kutyához.
2: Apa, pókemberes sátizsákkal, csak úgy viga megy. Van, aki azt mondja, hogy megveszem a minőségét, mert akkor több évig tart. Igen, ám csak a design, meg a külsőség.
1: A gyerek nem akar, hogy több évig tartson.
2: Igen. Tehát, hogy nem biztos, hogy az a jó ötlet, de ha meg gagyit veszel, akkor meg lehet, hogy venni kell belőle egy szezonon belül kettőt, mert már az se bírja ki a szezon végét, vagy egy iskolai tanév végét.
1: Igen, mert hogy mindig jönnek új trendek, és utána már ciki lesz, hogy anya, már nem megyek Transformers-essel, ne haragudj, de ma inkább írjál be, hogy beteg vagyok. Én nem vagyok hajlandó. Elviszem inkább egy teszkurszatyorba.
2: Hát most gondolj bele, egy kislány, és milyen cuki, mikor megveszem, hogy a harmadik, negyedik osztályban a kis barbis toltartót, és jaj, de szép. Az ötödikben hirtelen valaki kitalálja az osztály, hogy az már gagyi, meg az már csak a kicsiknek való, és nem érted, és a gyerek meg nem is nagyon akarja otthon, vagy nem meri mondani,
1: akarja. Anya, ha nem mondtánásat nem lehetne, mert már Barbie az gagyi.
2: Én arra emlékszem, mikor a főiskolára jártam, hogy milyen nagy kontraszt volt a középiskolához képest, ahol nagy táskával meg mindenre mentünk, hogy utána egy spirálfüzetet vittem egy darab tollal. Ez nagyjából ennyi volt az iskola táska, mert abba írtam mindent. Igen, tehát hogy mennyire más világ volt, hogy itt is már lehetne szerintem tartani egy picit a lépést, hogy most már úgyis elment ebbe a digitális irányba.
1: Vannak egyébként tabletes iskolák.
2: Igen.
1: Nem annyira jellemző.
2: És akkor már nem kellene annyi minden cipelni. Én úgy sajnálom a gyerekeket, komolyan meg a szülőket is, mikor néha azt látom, hogy ilyen korlátozták, mondták, hogy hány kilós hátizsákot lehet, meg stb. Én még nem láttam egy mérleget sem, meg semmit kirakva, hogy ezt ellenőriznék, hogy egy iskola táskának a kilóját nézegetnék, és azt mondanák, hát szerencsétlen gyerek majd megszakad, amíg becipeli. Volt okos, aki ilyen gurulós bőrönszerűvel jár iskolába.
1: Banyatank.
2: Igen, de hát tehát az se normális dolog. Tehát egy harmadikosnak biztos, hogy annyi cuccot kell vinni.
1: Kisebb, te hova utazol? Hát megyek, mert matek lesz.
2: Már a fapadosan nem engednek fel ilyen súlya, mert annyi cucc van benne.
1: Igen, már feláras lesz ez is. Tehát, hogy igen, látjuk azt persze. Igen, a szülő átveszi. A szülő nem lehet ott mindig, és sajnos nem is lesz ott mindig, és akkor, mikor arról beszélnek a szakorvosok is, hogy Magyarországon mennyi gerincferdüléses gyerek van, és milyen problémák vannak, meg ízületi panaszok, meg mit tudom, ami majd későbbiekben fog majd sajnos még kijönni, hát akkor lehet, hogy pont ide kellene visszaemlékezni, és ugye korábban voltak ezek a, főleg a mi időnkben, nem tudom, hogy vannak-e még ezek az, hogy nevezzem, anti-ergonomikus táskák, amelyek olyanok voltak, mint a, tehát egy téglatest volt.
2: Hát egy sima hátizsák, ez az iskolatáska.
1: De olyan, hogy kemény volt még a hátlapja is, hogy nyomja a hátadat.
2: Neked volt még ez a klasszikus bőr iskolatáskád? Tehát ez a, amin ilyen fém csattal, meg minden, nem hiszem.
1: Laci, nem az 50-es években
2: azért mondtam, hogy hát az 50-es évektől, hogy a 80-as évek végéig nagyjából ez volt az általános iskola, meg még neked már nem volt köpenyviselet.
1: Nem.
2: Na, nekünk még volt kötelező köpeny is. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog, aminek volt előnye egyébként, mert amikor vízfestékkel festékeztél, akkor nem a ruhádat festetted össze, hanem a köpenyt, ami meg egy 100%-ig nejlomból készült valami volt, jó szaga volt mindenkinek, fú, most értem igazán meg, ezt már mondtam egyszer, hogy az osztályfőnök bejött, és azt mondta a 7. osztályban, vagy 6., hogy azt a betyár azonnal nyissatok ablakot, mi meg nem éreztük, mert már megszoktátok,
1: ő meg az itt, hogy benyitott egy pumaketrecbe.
2: Hát gondolj bele, nejlon köpenybe, ott ült egy csomó ilyen tinédzser, plusz még
1: egy. Amúgy is serdülnek, és igen, pont és hormonálisan megváltoztak.
2: Szó szerint, és halmozottan hátrányos volt a szegény osztályfőnökünk, mert az óra meg a nagyszünet után volt, tehát még a májkrémes hagymás szendvics, meg a mindenféle zsíros kenyér szaggal ez keveredett, öröm lehetett belépni egy ilyen tanterembe. Mondjuk nem bántuk, mert a földrajzóra fele azzal ment el, mellőztettünk, tehát addig egy levegővel próbált létezni a földrajztanár.
1: Tanároknak be kellett volna vezetni a kötelező maszkot. Amúgy volt igen annak is előnye, hogy az emberek vagy gyerekek köpenyt viseltek. Nyilván ott az egyéniség eltörlése, vagy inkább az egyenlőség kiemelése volt a cél, hogy ezt a fajta individualizmust ezt eltöröljék, ami amúgy manapság lehet, hogy még nagyobb kincs lenne.
2: De ez Amerikában működik.
1: A mai korban, amikor ugye hatalmasan nyílt az olló, és egy osztályon belül is van a nagyon szegénytől a nagyon gazdagig, mert az egyik az annyi pénze nincs a családnak, hogy éppen besétáljon, a másik már nem győzi helikopterre hordani a gyerekét szinte, csak hogy tényleg kisarkított dolgot mondjak. Neki ilyen telefonja van, neki olyan ruhája van, és ez, és a gyerekek egyébként tegyük hozzá, hogy egy szeretnivaló kis lurkók, és rohadt gonoszak is tudnak lenni egymással.
2: Így van, és cikizik, hogyha neki nincs 100 000 forintos,
1: és ez óriási lelki nyomást helyez egyes gyerekekre, és ez a világon szerintem mindenhol probléma.
2: Igen. Egyébként ez érdekes, hogy a nagy demokrácia hazájában, Amerikában szoktam nézni, többször mondtam már Gombos Edinának a kis Miami-ból, meg Floridából szóló kis beszámolóit, hogy náluk például a gyerekeknek igenis megvan az egyenruha az iskolában. Nem az, hogy úgy kötelező, hogy B-színű nadrágnak kell lenni például, aha, és akkor bemegy a hipermarketbe, bemegy a bevásárlóközpontba, és pontosan tudják, hogy egyébként ott melyik iskolában milyen nadrág, milyen pulóver a kötelező, meg milyen felső, és abban járnak. A lányoknál ugye látjuk Britney Spears-onnak idején ebből lecsláger, hogy melyik volt a
1: baby van mortal.
2: Igen, hát ott is ugye ez az iskolai egyenruha, kis rövid szoknya, meg hosszú.
1: Na jó, hát azért máshol is lát az ember.
2: Oké, de hogy ezt látod az amerikai filmekben, meg ezek a pompomos lányok, büszkén viselik egyébként a fiúk a baseball kabátot, meg a jackit, meg a többit. Tehát, hogy az is egyfajta uniformizálás, meg az is olyan, mint egy iskolai köpeny, de mégsem. Talán egy kicsit modernebb változata, mint nálunk a nyírfás nylon köpeny annak idején, hogy fú, de utáltuk. Tehát, hogy egyszerűen így de tényleg, és a lázadás az gyakorlatilag abban jelent meg, hogy ki hogy tudta egyébként az a kötelező köpeny meglegyen, de mégse. Tehát, hogy valamit tegyünk ellene, mert nem jó ez a rövidújú, vagy más, vagy munkás köpeny, vagy végülis köpenynek köpeny.
1: Az ember mindig ki akart egy kicsit lógni a sorból, meg ugye egyéniségek vagyunk, tehát ezzel nincsen semmi gond, és én nagyon támogatom azt, hogy egyéniségek legyenek az emberek, csak ugye ezzel van itt a probléma, hogy a gyerekek egymás elkezdik akkor cikizni, és ez, én azt gondolom, hogy ez a szülő részéről a legnagyobb felelősség, és tanítás, és nevelés, mert különben a gyerek nem lesz olyan. És én is látok olyan gyereket, hogy el tudom képzelni, hogy mekkora egy büdös nagy tapló tahó a apja vagy az anyja, mert hogy a gyerek az nem önmagától szedi azokat a dolgokat, amiket, és volt, hogy be is bizonyosodott, mikor látom az egész családot együtt, hogy ja, most már értem, hogy a gyerek honnan tanulja.
2: Igen, és ebben nő fel.
1: És igen, de és ezt viszi majd tovább, ha csak meg nem töri ezt a sémát.
2: De hát nem vigyük el ebbe az irányba, azért a többség az
1: mert
2: már...
1: Mert úgy ez egy vidám téma lett volna.
2: Így engem, van. Hát vidám, mennyire vidám egy iskola kezdés, de milyen fura, hogy...
1: A szülőknek az.
2: Azért, ha visszagondolsz, olyan szempontból viszont én már vártam annak idén az iskolát, főleg még alsó tagozatban, hogy de jó lesz találkozni az osztálytársakkal, hogy ki mennyit változott a nyári szünetben, hogy újra látod a barátaidat.
1: A szerelmedet. Aki nem látta, mert iskolában nem is tud róla, hogy szereted.
2: Így van, meg hát még nem tudtál neki küldeni messenger üzenetet, meg semmit, hanem maximum írtál egy titkos levelet, amit odaadtál, és nyilván alá se írtad, hogy ki volt a feladó. Ő meg azt nyomozta, hogy ki lehetett az.
1: És nyakába ugrott a haverodnak. Mert neki jó tetszett.
2: Ő meg nem értette, hogy de hát ő nem is abban a lányba szerelmes. Szóval igen, ilyen szempontból vártuk azért az iskola kezdést. Egy dolgot úgy szívesen eltörölnék azért az iskola kezdésből, ne legyenek ezek a hosszú évnyitók meg évzárók, hanem tényleg ebben az irányban már úgy látom, mennek el az iskolák, főleg a meleg miatt is. Van elég bajuk a gyerekeknek, meg a szülőknek, jó van, az megnyitjuk a tanévet, az osztályfőnök elmondja, hogy mi van, aztán majd a szülő értekezleten úgyis megbeszélik a részleteket.
1: És az igazgató, vagy az osztályfőnök hozzáteszi, hogy és apropó, még az igazgató úr is szólna néhány szót, na ott jön egy másfél óra.
2: Igen. Hát ez főleg az évzárókon, amikor értékelik az összes teljesítményt, 68 könyvet átadnak, meg oklevelet, meg minden, miközben már mindenki hótra unja is már menne nyaralni, befelé menni nem olyan jó az iskolába. Ezért mondtam annak idén szülőként a kedvenc hónapja mindenkinek a május volt, mert már akkor látta az iskola végét, augusztus 20 után meglátja az elejét.
1: Na, hát jó hírünk, hogy augusztus 19 van.
2: Így van, úgyhogy ma még élvezik, mert még a jövő hetet is.
1: Igen, na hát kellemes időtöltés, feltöltődést, és jó zenehallgatást, hamarosan sportolunk.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek. Megérkeztek a Keltető legfrissebb hírei. Laci, mit szedtél össze?
3: Azzal kezdtük itt még adáson kívül, hogy adjál gázt. Tehát lesz egyébként gáz. Gokart verseny lesz Hajdunál.
2: Ó, de rég gokart, aztán annyira szeretem, pedig jó, hogy eszembe jutott.
3: Így van, és van például Nyíregyházi induló is, meg lesznek a környékbeli indulók is, úgyhogy ha valaki szereti a gokartot, akkor nem kell messzire mennie. Egyébként nem volt rossz, annak idején mi is indultunk ilyen média versenyen is, meg egymás közti versenyen is. Ott emlékszem, hogy talán Koltai Tominak volt az a taktikája, hogy ő végig 100%-ig csak a gázt nyomta, és soha nem fékezett. Tehát azt mondta, hogy vagy bejön, vagy nem, tehát a kanyarba is úgy repült be mindig teljes sebességgel, a rabócsiringen volt.
2: De az izomból kellett a kormány tekerni.
3: És hát volt olyan, hogy mit tudom én, 10-ből 3-szor megpördült és kiesett, mert az már túl nagy tempó volt, de nyilván volt olyan, amikor meg sikerült neki, és egész jó köridőket autózott, úgyhogy valaki szereti a gokartot, akkor érdemes kipróbálni. Amúgy egyébként nem gondolná az ember, mert ül egy kis sámlin alatt a négy kerék, és egyszer Rabócsi Tibivel beszélgetünk egy ilyen versenygokart kapcsán, volt szerencsém kipróbálni. Hát nem gondolom őszintén, hogy négy kör után már szédültem benne, annyira nagy terhelés van, jobbra-balra dőlsz, egészen jól gyorsul, és azt mondta, hogy nagyjából úgy kellett elképzelni azt a súly-lóerő arányt annál a kis versenygokartnál, mintha egy 500 lóerős autóban ülnél. Tehát, hogy súlya semmi, gyakorlatilag két ember félkézzel felemeli és felteszi a kis szállító kocsira, miközben azért teljesítmény megvan benne.
2: Akkor mit szól az, aki egy Forma 1-es autót vezet?
3: Így van. Hát az meg aztán végképp kell egy kis kondi. Tehát mikor azt nézzük a tévében, hogy a fedélzeti kamera képén, hogy mennek az autók, és hogy vezetnek a pilóták, ja, csak az nem derül ki a fedélzeti kamera képből, hogy egyébként ott milyen G-terhelések vannak oldalirányba, hátrafelé, jobbra-balra, vagy egy becsapódáskor, ütközéskor, meg aztán
2: mennyi pláne vizet veszít el, illetve hogy mekkora koncentráció, hogy 110%-on pörög, miközben te már ásítozol, mert hát csak mennek körbe-körbe, olyan, mint hogyha dróton húznák őket.
3: És nekik a 320-as célegyenes, amikor ott mennek, az a pihenő szakasz, igen, akkor igazgat a sisakján, letép egy fóliát, közben csavargat egy kis gombot, szólnak, állíts a fékerőn, stb.
2: Igen, Spotify egy zenét vágy. Semmi extra.
3: Igen, bekapcsolja a klímát.
2: Hátra nyúl egy szendvicsért.
3: Eszik, iszik, így van.
2: Tényleg amúgy ők hogy isznak?
3: Hát van egy ilyen gumicső, ami rendesen, mint egy szívószál, be van a sisakba vezetve, és azon
2: és abban mi van? Bármi lehet, amit bármi szeretnének?
3: Hát, amit szeretnének.
2: Viszki kóla.
3: Nyilván alkoholt nem. Egyébként szoktak, legalábbis régen volt ilyen, hogy dopingvizsgálat náluk is, tehát, hogy alkoholos befolyásoltság alatt hát, nem lehetett nem vezetni.
2: Érted, és nem safety car van, hanem rendőr leinti.
3: Nem, de a 70-es, 80-as években ez bevett szokás volt, hogy előző este tartottak egy bulit, nyilván, ahogy most is van egyébként, csak még csütörtökönként, vagy ilyen céges rendezvényeken megjelennek a pilóták, de hát alkoholt nem nagyon fogyasztanak. Mondjuk Kimi Räikkönen lehet, de hogy fogyasztott néha.
2: Mert ahonnan ő jön, ott hideg van, és ott a vodka melegít.
3: Igen, és szükség van rá.
2: Igen, de és akkor az lehet tudni, hogy mekkora mennyiségű vizet visznek ilyenkor magukkal?
3: Hát túl sokat nem, mert az meg nehéz a kocsinak, tehát szerintem ilyen 1,5-2 liternél többet nem lehet, de ennyit meg ki is izzadnak, tehát egy ilyen 1 és 4 liter vagy 4 kiló között fogyás, az régen bevett szokás volt, attól függően, hogy milyen pályán mész. Tehát ha nagyon-nagyon meleg van, Malajziában magas páratartalommal, vagy Miami-ban, ott azért komolyan lefogysz. Vagyis hát visszafogysz, vizet veszítesz.
2: És az a helyzet egyébként, hogy hiába is issza a pilóta, attól nem lesz kisebb a súly, mert akkor meg benne van. Tehát, igen, hogy az nem megy
3: semmi. Kivéve Johnny Herbertet, aki mindig bepisílt a rajtnál.
2: Tehát, és hogy kifolyt?
3: Ki? Az overallba.
2: De akkor is veled van.
3: Hát ez az, hogy ezt senki nem mondta neki, hogy ettől még a súly, a lóerő arány nem lesz jobb.
2: Hát igen, hát mert akkor lenne az igazi, hogyha végig tudnál folyatni.
3: Igen, de akkor volt a terhelés, meg a stressz, hogy őnál ez ilyen bevett szokás volt. Most már tudjuk, hogy Herbert miért nem nyert több futamot. Nem akart ünnepelni a pódiumon ott.
2: Nem, hát igen.
3: Olyan gatyában.
2: Afrika térképpel a nadrágján.
3: És tudod, mondták, hogy nem is volt meleg. Senki meg se izzadt neked. Mi az a volt ott a tűzálló overában? Egyébként azt gondolj bele, hogy amikor kint majd megsülünk, és arról beszélünk, hogy 40 fok van, ő ül a 60 fokos aszfalton, gyakorlatilag pár centire, egy tűzálló overában, ami baromi meleg, rajta egy bukós isakkal, tehát az azért...
2: És tessék koncentrálni, mert 300-zal megyünk.
3: Így van. Tehát, hogy még vezetni is kell. Még utasként is elég rossz, nem, hogy vezetni. Hát említetted a hideget, ha már Räikkönenről volt szó. Nagy Ádám például ezért most bevallotta egy ilyen kis önéletrajzi interjúban, hogy részben ezért hagyta ott Bristolt, ugye visszatért a Ferencvároshoz a 88-as válogatott labdarúgó, Olaszországban játszott nagy rész, de volt egy kis kalandja Bristolban is. Azt mondta, hogy nem bírta megszokni, és depressziós lett gyakorlatilag egy év alatt. A család sem nagyon bírta, írta, mert azt mondta, hogy rossz volt a kaja, állandóan fújt a szél és esett az eső. Nem ehhez voltunk szokva, úgyhogy inkább vissza Olaszországba és a napfénybe. Volt több kérője, egyébként sokan azzal vádolták, hogy ő az anyagiak miatt jött most vissza a Ferencváros, az azt mondta, hogy ha egy évvel hamarabb jött volna, akkor sokkal-sokkal többet keresett volna, mint most, de nem a pénz motiválta elsősorban, mehetett volna az Egyesült Arab Emirátusokba, illetve Ausztráliába is magasabb pénzért, vágyott haza, és a Ferencváros megszerezte, úgyhogy én örülök neki. Olyan szempontból jó, hogy szem előtt van, és talán visszakerülhet a válogatóba is könnyebben. Mondjuk egy Egyesült Arab Emirátusokban nem biztos, hogy olyan könnyű bekerülni, meg amúgy sem az a nyugalom szigete most szerintem, legalábbis itt a háborús helyzet meg minden miatt, tehát ott azért elég sok a kérdőjel abban a régióban.
2: Nem,
3: is.
2: Mindig mondjuk, hogy jaj, mert Magyarország így meg úgy, de amúgy itt a Kárpát-medencében amúgy szerintem tök jól el vagyunk a világ más pontjaihoz képest, mert látod, hova vágyunk állandóan, hogy megyünk nyaralni, minden egyes nyáron miről szólnak a hírek, hogy a nyaralási desztinációknál állandóan van valami probléma.
3: Igen.
2: Hol az egyiptomiaknál, hol Tunéziában,
3: de bárhova mész, Horvátországban is tűz ütött ki, meg ez volt, meg az volt, meg Görögországban is most megint tűz van, meg lezuhant egy helikopter, szóval sok, bárhova mész, Magyarországon nincs probléma.
2: Itt mi a legnagyobb probléma, tegnap esett az eső, meg fújt a szél.
3: Igen.
2: Na, de legyen
3: nem esik az eső. Igen. Tehát mondjuk mi magyarok meg ilyenek vagyunk, ez a soha nem jó semmi. Tehát ez a, nem nagyon tudunk örülni egyébként. Ha esik, az a baj, ha nem esik, az a baj. Ha fúj a szél, az a baj. Ha nem fúj, akkor az a baj. Szóval...
2: Engem csak két dolog zavar, hogy fázom és melegem van.
3: Na látod, ott van Hosszán Hasszán, nem tudom róla, hallottál-e.
2: Hosszán Hasszán?
3: Hosszán Hasszán. Kedvenc edzőt szerintem. Ő egyébként az egyiptomi válogatottnak a szövetségi kapitánya, csak szólok. 60 éves volt, és jó kis szülinapi bulit rendezett a szűk családdal. Hát apró szépséghiba, hogy nála az a szűk család az két feleséget jelent, és az ő családját, meg a gyerekeit, mert hogy náluk megengedett a több nejűség, és két felesége is van.
2: Én ezt sosem értettem, hogy a gyakorlatban ez hogyan lehet kivitelezni.
3: Hát majd kérdezd meg tőle, de most már ő se tud igazából szerintem helyes választ adni, mert az egyiktől el is vált. Történt ugyanis a 60 éves szülinapi bulinak két hölgy összeveszett, és annyira, hogy összeverekedtek, tépték, húzták egymást, volt ütés, volt minden. Hát szegény Hosszán meg közéjük akart állni, hogy majd csitítja a feleségeket, és
2: megvonult,
3: most már hagyják
2: közé
3: abba.
2: Sose állunk.
3: Há, igen, az lett a vége, hogy ő is úgy felhúzta magát, hogy elájult, és akkor be kellett vinni a kórházba, de a kórházba közölték, hogy hál' Istennek nincs komoly szervi probléma, csak felidegesítette magát. Hát két ilyen nő mellett csoda. Hát hölgyeim már, bocsánat, de hogy ezek képesek voltak őre menni, és akkor azt mondta az egyiptomi kapitány, hogy ennek véget kell vetni, úgyhogy be is adta a vállópert az egyik ellen, akivel egyébként évtizedek óta együtt élt, és van három gyereke is, attól a hölgytől most elválik, és most már csak egy felesége lesz. Megtalálta a helyes megoldást, úgy tűnik.
2: Hát egy újabb fél lábú ember. Hát, egy kőncsepet elmorzsolunk, érte?
3: Igen, hogy sajnáltuk most már, hogy leéltek, nem tudom, 20-30 évet együtt, és akkor most válnak el.
2: Ahogy haverom mondaná, amikor elment egyszer egy vizsgálatra, egy ilyen gyári munkásként, azt mondta ő, és igaza van, félherével is, vagy egyherével is lehet esztergálni, mert ugye ott az volt a vizsgálat célja, hogy kiderítsék, hogy megvan-e mindkettő, és kérdezte, hogy csókolom, egyherével nem lehet esztergálni, hát hogy mire való ez a vizsgálat. Na hát most akkor ugye nyilván ő is egy nejjel is lehet élni. Tehát.
3: Így van. Hát mint amikor annak idején Miska bácsi a 70. születésnapját ünnepli a feleséggel, és akkor jön a jó tündér, és megkérdezi tőle, hogy lehet egy kívánság, és azt mondja Miska bácsi, legyen egy 20 évvel fiatalabb feleségem. Na így lett Miska bácsi egy pillanat alatt 90 éves.
2: Szerencsétlen.
3: Nem pont így gondoltam.
2: Hát kívánni tudni kell, vagy jól kívánni.
3: Na gyorsan akkor még helyi vonatkozású sporthírek. Kis Dániát leigazolta a Deac jégkorong csapata. Egy rutinos jégkorongozóról van szó, egy védőről, aki Újpesten is és Diósgyőrben is játszott, és nagyszerű teljesítmény nyújtott. Csapatkapitány is volt, azt gondolom, hogy a Deac nagyon jól járt vele. Hétvégén labdarúgó mérkőzéseket rendeznek az NB1-ben, lesz megint egy keleti összecsapás, még pedig a Kisvárda DVSC találkozó majd Kisvárdán, a Nyíregyháza Spartacus pedig az MTK vendége lesz majd a hétvégi fordulóban szombaton, úgyhogy lesznek fontos mérkőzések. Hát mondanám azt, hogy a régió csapatai nyerjenek, de mondjuk ez így a Kisvárda-Debrecen összecsapás kapcsán ez így lehetetlen, hogy mind a kettő nyerjen.
2: De az egyik nyerjen.
3: Legyen döntetlen, és akkor senkinek nem lesz semmi.
2: Vagy akkor senkinek nem lesz problémája. Jó igazán.
3: Hát igazából tényleg nem. Tehát az a rossz ebben a három pontos rendszerben, hogy ha egy pontot szerzel, az olyan, mintha nem szereztél volna semmit. Maximum annyiból jó, hogy nem vesztesen hagyod el a pályát. Már attól függ, hogy hogyan alakul ez a pontszerzés is. Ott van például az MTK Nyíregyháza ellenfele, amely nagyon sokáig jól állt a Puskás Akadémia ellen, csak 98. percben kapott góllal, aztán vereséget szenved. Akkor meg azt mondod, hogy ó, inkább maradt volna döntetlen.
2: Igen, meg van az a helyzet, amikor örülsz a döntetlennek, igen. Mert te egyenlítesz, és a lefújás pillanatai előtt történik.
3: Vagy esélyed nincs, és az egész igen. Meccsen védekezel, és kihúzod egy 0-0-val, és azt mondod, hogy mondjuk egy Ferencváros otthonában szerintem mindenki örül a döntetlennek is. Igen, meglátjuk
2: majd. A Ferencvárost.
3: Igen, de úgy mondom, hogy a vendégcsapatok igen. Esetében, mert azért a Fraditól pontot szerezni, az mindig egy komoly fegyvertény.
2: Laci, neked pedig köszönjük a sportösszefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csengetett Milord, az angol humor klasszikusa a Vidor Fesztiválon. Az Orlai Produkciós Iroda előadásában augusztus 23-án a Rózsakert szabadtéri színpadon látható a Csengetett Milord. Jegyek moritzsinhas.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
2: Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Kiszűrnék a befektetési célú lakásvásárlásokat a kedvezményes hitelprogramból. Lakossági jelzés és szakmai vizsgálat alapján kezdődtek meg faápolási munkák a Nagy Lajos Király tér környékén. Kevesebb közterületi plakátot és több közcélú üzenetet javasol a Magyar Reklámszövetség. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megmarad az első lakáshoz jutás segítő otthonstart kedvezményes hitelprogram, de a kormány felülvizsgálja annak feltételeit. Ezt jelentette be Vitézi Dávid. A cél, hogy a támogatást valóban első otthon megszerzéséhez használják, és visszaszorítsák a befektetési célú vásárlásokat. Közben felfüggesztik az otthonstarthoz kapcsolódó nagy lakóingatlan fejlesztések kiemelt státuszát, és átvilágítják a beruházásokat is. A kormány emellett új lakásépítési programot is tervez, amely új lakások kollégiumok és megfizethető bérlakások építését is támogatná. Nem a virágkarnevál miatt végeztek fakivágási és faápolási munkákat Debrecenben az Egyetem Sugárút és a Nagy Lajos Király tér környezetében, közölte az önkormányzat. A beavatkozás lakossági jelzés és szakmai felmérés alapján balesetveszélyes fák miatt kezdődött. Három kiszáradt szélfát kivágtak, egy beteg juharfát és több facsoportot pedig visszametszettek. A munkákat favizsgáló faápoló szakmérnök irányít. A város hangsúlyozta, a virágkarneválhoz kapcsolódóan csak a felvonulási útvonalban belógó növényzet szükséges gajazását végzik el. Idén is meghirdette a Hajdú-Bihari termékdíj pályázatot a Vármegye önkormányzata. A kezdeményezés célja, hogy elismerje és népszerűsítse a Hajdú-Biharban készülő magas minőségű helyi termékeket, valamint azok előállítóit. A pályázók két kategóriában nevezhetnek: üzemi előállítású mezőgazdasági termékekkel, illetve hagyományos módon készülő mezőgazdasági és kézműves termékekkel. A díjjal a helyi értékek

0: A feldíszített 518-as szerelvény idén az 1-es és 2-es vonalon is feltűnik. A DKV tájékoztatása szerint augusztus 19-én délután a 2-es, augusztus 20-án pedig az 1-es vonalon zenés járatok is indulnak. Ezeket az utasok díjmentesen vehetik igénybe. A többi karneváli villamos normál díjazással közlekedik. Kevesebb közterületi reklámot és több közcélú üzenetet javasol a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozata. A szervezet szerint szabályban rögzített kvótát kellene biztosítani arra, hogy a plakáthelyek egy része folyamatosan társadalmi célú hirdetéseknek adjon helyet. A javaslat szerint történelmi városrészekben és műemléki környezetben egyáltalán nem lennének plakátok, máshol pedig ritkítanák azokat, hogy csökkenjen a vizuális terhelés és rendezettebb legyen a városkép.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: lelket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Nem csak hogy öveket becsatolni, de sebességhatárokat is betartani. Pontosan 4:10 van, és nagyon sok helyen sebességet mérnek, ellenőriznek a rendőrök. Például Pétertől tudjuk, hogy a 4-es Huszárok útján, Nyíregyházán, zöld felületen bokrok között megbújva fehér civil autóból kameráznak, és ott 30-as tábla van végig, szóval ott azért nagyon könnyű átlépni a sebességhatárt. Az MZ-t azt egyébként Ibrányban, vagy Ibrány környékén látták, ezt Lillának köszönjük, 4-es Huszárok útjáról többen is jelezték, igen, tehát ott van egy fehér rendőrautó a 30-as szakaszon. Tartsátok be a szabályokat, és vezessetek türelmesen, óvatosan, és hát, ha lehet, akkor kerüljétek el például Nyíregyházán a 36-os számú főút egy bizonyos szakaszát, ugyanis két nappal ezelőtt, tehát hétfőn elkezdődött a lezárás. Nagyjából 3 hétig teljes szélességében zárták le a 36-os főút egy szakaszát, tehát Nyíregyházánál, és ugye terelik az autósokat, az autóbuszokat terelő útra. A lezárásra egyébként a simai főfolyás fejlesztése miatt van szükség, ugyanis a csatorna jelenlegi állapotában nem képes biztonságosan elvezetni a megnövekvő vízmennyiséget, szóval több szakaszt is kiszélesítenek itt. A munkálatok a 36-os főút alatti részt is érintik, ezért ott a munkavégzés idejére teljes útzárat vezettek be, ezzel szerintem sokan szembesültek. Érdemes ezzel kicsit még hozzászokni, és hát véletlenül ez a munkafolyamat átcsúszik majd az iskola kezdésre is, annak első és talán második hetére, mindez tehát Nyíregyházán a 36-os számú főúton. Aztán Debrecenben a virágkarnevál okozhat komolyabb fennakadásokat. Érdemes utána néznetek, hogy mely szakaszokon történik mindez, és hogy hol milyen szabályok érvényesek. Vannak sávlezárások, elterelések, megállni tilos szakaszok, úgyhogy mindenképpen tartsátok be az utasításokat és a szabályokat. És közben pedig élvezétek a nyár utolsó szakaszait, legalábbis ami így az augusztus hónapot illeti. Ma még csak 27, de holnaptól megint 34-36 fokok, szóval, hogyha valaki vágyta a meleget, akkor ő lett az, vagy ő lesz az, aki bevonzotta mindezt. Olykor szeles és záporos, de leginkább azért főleg napsütéses, és mint mondtam, megint kánikulai hangulatot élvezhetünk majd. Nem túl sokáig, szóval, hogyha valakit kicsikét megborít a meleg, akkor tényleg nagyjából hétfőig kell kibírnia, utána megint majd szelidül és 30 alá csökken a hőmérséklet, aztán majd biztos visszatér a vénasszonyok nyara, de az picit még odév van. Ami ennél sokkal közelebb van hozzánk, az a Sunshine születésnap, ami holnap a Sóstok Gárdában lesz, és ahol nagyszerű fellépők szórakoztatnak majd a Sunshine 25. születésnapján, úgy mint Náksi Attila, Kozsó az Álmok Futókból, Dr. Béres, Éber Kóma és Istenes Márkó is ott lesz, és ha te is szeretnél ott lenni, és egy kis információra lenne szükséged, a Facebook oldalunkon tudom javasolni. Na, meg persze a jó zenéket is, 9:18 van, megérkezett a Disco Lines.

Micsoda nyári dal, Alex Kenji-től, ez volt a Bambolei, 9 óra 32 perc van, ez még mindig a Sunshine FM, csak jó zene szól nálunk. Csabától kaptuk a pillanatban az információt, és nem sokára utána is járunk, de hogyha ti is tudtok róla valamit, akkor jelezzétek. Nyíregyháza, Kálói út, Nagyvárad, komoly baleset történt, tehát a Kálói út és a Nagyvárad csomópontjában, az ott amúgy sem egy egyszerű kihajtást eredményező csomópont. Baleset történt, tehát nyerges vontató személyautóval ütközött, utána járunk már is az infónak, tehát Nyíregyháza, Kálói út, Nagyvárad utca csomópontjában baleset. Ha tehetitek, kerüljétek ezt a szakaszt, mert véhetően óriási torlódásra kell majd számítani. Aztán közben Debrecenben járunk, vagy ha ti is arra jártok, akkor az egyetem sugárutat látjátok, hogy a Honvéd utcától az egyetemig elkészült, ami azt jelenti, hogy tele van rakva mindenféle halszákkal, terelőtáblával, bójákkal, mobillelátóval, 30-as táblával, és hát azért van mire odafigyelni. Van ott némi sávszűkület és sávelhúzás is, szóval készülnek a Virágkarneválra, és hát éppen ezért fokozott óvatossággal közelítsétek meg ezeket a helyszíneket is, de egyelőre úgy néz ki, hogy az előkészületek azok megvannak és rendben vannak. Na, és hát az előkészület az lassacskán meg lesz itt a sorsolásnál is. Jövő pénteken ugyanis kiderül, hogy a Sunshine Valent Auto autóvadászatában ki lesz a nyertes, kiviheti el itt az aktuális autót, ami a kékszínű MG3-as, és amely autó elrepít majd másodmagával a Hotel Aurumban, Hajdúszoboszlóra egy kényeztető wellness hétvégére. Szóval még van kicsivel több mint egy hetetek arra, hogy a vételkörzetünkben bárhol, amerre esetleg észreveszitek az autót, levadásszátok, lefotózzátok. Ugye fontos, hogy kell róla egy fotó, és a QR kód, amit az autón találtok, na az vezet arra a weboldalra, ahol regisztrálni tudtok. Másfajta megoldás nem vezet sajnos erre a weboldalra, tehát igazából ezt leszűkítettük, ezt a kört és ennek a megoldását, és csak egyetlen egy csatorna vezethet oda, mégpedig az, hogy az autót személyesen kell, hogy meglásd, ugye ezzel tudjuk, vagy tudod igazolni azt, hogy levadáztad, rajta van a QR kód, regisztrálsz és bent vagy a játékban. Nagyjából egy hét múlva, kicsivel több mint egy hét múlva, tehát jövő pénteken pedig sorsolás, közben pedig jó zenék, de nem csak most, hanem addig is 0-24-ben, 9 óra 34 perckor pedig, nem sokára majd jön Pitbull, vagy épp a Halott pénz, előtte viszont itt van DJ Snake egykori dala.

0: 2002-ből Eminem Lose Yourself, hát gyerekkorunk, egy egész generáció nőtt fel ezen, gyerekkorunk nagy hőse volt ő, aki egy éve nagypapa korba lépett, ugyanis tavaly tavasszal született meg az unokája, úgyhogy ezúton is gratulálunk neki, jó egészséget. Eminem bizony komoly életutat tudhat maga mögött. Na hát a 8 mérföldből ismert egyik betétdal szólt a Lose Yourself, még 2002-ből. No, és hogy mi történt még ma reggel a keltetőben, Eminemen túl, mutatom.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Alex a kisfiú, kérdeztem tőle, mondom, Alex készülsz, már ő még óvodás, és mondtam, hogy nem sokára menni kell az óviba, hogy rám nézett, és mondta, hogy hát de én már járok egy pár hete, nekem már elkezdődött az óvoda, viszont most 4 napig nem kell menni, mert ugye augusztus 20, 21, 22, 23, tehát hogy akkor nem kell menni, és mondta, hogy hát ma hazajött alvás után, tehát nem maradt végig. Egy eszembe jutottak az emlékek. Én nem tudtam az oviban aludni például. Meg úgy cikizték a másikat, főleg a fiúk, hogyha valaki aludt. És kérdeztem, hogy Alex, te tudsz aludni az oviban? Igen, csak amikor 2 lány alszik mellettem, akkor jól alszok, de a többinél nem tudok. És mondtam, hogy ez igen, te tudsz élni. Tehát már 6 évesen tudja, hogy mi a jó, hogy akkor tud nyugodtan aludni, ha 2 lány alszik mellette.
0: Végül is, hogyha 20 év múlva megkeresnél, és elmondanád, hogy végül mivel foglalkozol, igen. Mi lett belőle?
2: Igen, és továbbra is 2 lány alszik mellette.
0: Korábban voltak ezek a, főleg a mi időnkben, nem tudom, hogy vannak-e még ezek az, hogy nevezzem, anti-ergonomikus táskák, amelyek olyanok voltak, mint a, hát egy téglatest volt.
2: Hát egy sima hátizsák, ez az iskolatáska.
0: De olyan, hogy kemény volt még a hátlapja is, hogy nyomja a hátadat.
2: Neked volt még ez a klasszikus bőr iskolatáskád? Tehát ez a, amin ilyen fém csattal, meg minden, nem hiszem.
0: Laci, nem az 50-es években
2: azért mondtam, hogy hát az 50-es évektől, vagy a 80-as évek végéig nagyjából ez volt az általános iskola, meg még neked már nem volt köpenyviselet.
0: Nem.
2: Na, nekünk még volt kötelező köpeny is. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog, aminek volt előnye egyébként, mert amikor vízfestékkel festékeztél, akkor nem a ruhádat festetted össze, hanem a köpenyt, ami meg egy 100%-ig nejlomból készült valami volt, jó szaga volt mindenkinek, fú, most értem igazán meg, ezt már mondtam egyszer, az osztályfőnök bejött, és azt mondta a 7. osztályban, vagy 6., hogy azt a betyár azonnal nyissatok ablakot, mi meg nem éreztük, mert már megszoktuk.
0: Már megszoktátok, ő meg az itt, hogy beindult egy pumaketrecbe.
2: Hát gondolj bele, nejlon köpenybe, ott ült egy csomó ilyen tinédzser, plusz még
0: egy. Serdülnek, és igen, pont ráadásul hormonálisan megváltoznak.
2: Szó szerint, és halmozott a hátrányos volt szegény osztályfőnökünk, mert az óra meg a nagyszünet után volt, tehát még a májkrémes hagymás szendvics, meg a mindenféle zsíros kenyér szaggal ezt keveredett, öröm lehetett belépni egy ilyen tanterembe. Mondjuk nem bántuk, mert a földrajz óra fele azzal ment, hogy szellőztettünk, tehát addig egy levegővel próbált létezni a földrajz tanár.
0: Tanároknak be kellett volna vezetni a kötelező maszkot.
2: Azért, ha visszagondolsz, olyan szempontból viszont én már vártam annak idén az iskolát, főleg még alsó tagozatban, hogy de jó lesz találkozni az osztálytársakkal, hogy ki mennyit változott a nyári szünetben, hogy újra látod a barátaidat.
0: A szerelmedet.
2: A szerelmedet.
0: Akit nem láttam, mert iskolában nem is tud róla, hogy szereted.
2: Így van, meg hát még nem tudtál neki küldeni messenger üzenetet, meg semmit, hanem maximum írtál egy titkos levelet, amit odaadtál, és nyilván alá se írtad, hogy ki volt a feladó. Ő meg azt nyomozta, hogy ki lehetett az.
0: És nyakába ugrott a haverodnak. Mert neki ő tetszett.
2: Ő meg nem értette, hogy de hát ő nem is abban a lányba szerelmes.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 5 perc múlva friss hírek, információk, ugyanis 10-et üt az óra, és hát sajnos nem csak az óra üt, hanem ütközés is történt Nyíregyházán, a Nagyvárad utca így csomópontban, Kálói út, Nagyvárad utca, itt egy nyerges vontató személyautóval ütközött, és óriási a káosz, ami kialakult. Közben további információkat hallhattok majd tőlünk, innentől kezdve viszont már Váci Zoli lesz az, aki bővebben beszámol erről. Tehát kedves nyíregyháziak, a Kálói út, Nagyvárad utcai csomópontját nagyon-nagyon fontos lenne elkerülni. Tudom, hogy nem egyszerű, de azért próbáljátok meg, különben hatalmas araszolásra és dúlásra kell készülni. Ennyi volt már a keltető, köszi, hogy itt voltatok, ne felejtjétek, holnap Sunshine szülinap, a 4. évszázados rádió a teljes múltjával és tábjával megjelenik majd a Sóstó Gardenben, úgyhogy aki csak teheti, ünnepelje velünk együtt az elmúlt 25 évet, készüljetek emlékekkel, élményekkel, mi pedig készülünk majd jó zenékkel és nagyszerű előadókkal. A következő napokban viszont csütörtökön és pénteken, így augusztus 20-a miatt is, és hát ugye az munkaszüneti napok miatt is a keltető best of pillanatok érkeznek majd. Legközelebb élőben, jövő héten hétfőn találkozhatunk, addig is vigyázzatok magatokra, és élvezzétek a hosszú hétvégét. Veletek volt Dankó Laci, búcsúzik Olasz Gabi. Szép napot és szép hetet, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetűvel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Fölszáradt a páva. Augusztus 26-án a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadán látható a Fölszáradt a páva. Egy este, ahol a színház és a zene különleges találkozása várja a közönséget. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Bezárul egy kis kapu a dohányboltok előtt. Szigorúbb szabály jön augusztus 20-ától. Házilag barkácsolt robbanó szerkezeteket próbált ki egy férfi az udvarán. Gázhiánytól nem kell tartani, ha az árak azonban fejfájást okozhatnak a télen. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Szigorodnak a dohányboltok működésének szabályai augusztus 20-ától. Ha egy trafikot büntetésként ideiglenesen bezár a hatóság, a kereskedő ugyanerre az időszakra nem kérheti tevékenységének önkéntes szüneteltetését. A változás különösen azokat az üzleteket érinti, amelyeket a fiatalkorúak védelmére vonatkozó szabályok ismételt megsértése miatt zárnak be. Ilyen esetben a hatóság 30 napos üzletbezárást is elrendelhet. A rendelet indoklása szerint a cél az, hogy a hatósági szankció tényleg büntetésként érvényesüljön. Házilag készített robbanó szerkezetekkel kísérletezett egy férfi hajdóböszörményben. A vádlott internetes forrásokból és egy mesterséges intelligencián alapuló csevegő robottól is gyűjtött információkat, majd 4 petárdát készített, az egyikbe pedig acélgolyókat is tett. A szerkezeteket saját udvarán próbálta ki. A rendőrség márciusban kutatást tartott az ingatlannál és lefoglalta a robbanó anyagok előállításához szükséges eszközöket. A hajdóböszörményi járásbíróság 3 év felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki. A döntés még nem jogerős. Reagált a CATL a kormány akkumulátorgyárakat érintő szigorítására. A vállalat közölte, tudomásul veszi és támogatja a kiemelt beruházásokra vonatkozó szigorúbb ellenőrzési és környezetvédelmi intézkedéseket. A CATL szerint működésük alapelve a jogszabályok és a hatósági előírások maradéktalan betartása. Hangsúlyozzák, debreceni beruházásukat a legmagasabb szintű európai környezetvédelmi standardek szerint kívánják megvalósítani. A cég továbbra is együttműködik a kormányzattal és a hatóságokkal, és bízik abban, hogy a szabálykövető működés csökkentheti az akkumulátoriparral szembeni előítéleteket. Ideiglenesen több autóbusz megálló helyet is áthelyeztek az egyetem sugárúton a mobil lelátó.

0: a többi karneváli villamos normál díjazással közlekedik. Gázhiánytól nem kell jelenleg tartani Magyarországon, a téli árak azonban kockázatot jelenthetnek, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Tájékoztatása szerint a hazai készletek, a magyarországi kitermelés és a több irányból biztosított import elegendő lehet a téli ellátáshoz. A tárolókban már most a téli fogyasztás közel 70%-ának megfelelő mennyiség van, ezt a fűtési szezon kezdetére csak nem 90%-ra emelnék. Kapitány szerint ugyanakkor 2027 első nagy fogyasztású hónapjaira nincs teljes árkockázati fedezet, így az esetleges piaci drágulás komolyabb terhet jelenthet.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Ma Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Minden délelőtt mindenkinek, indul már is a Juice, akárhol vagytok, bármit csináltok, mi hozzuk hozzá a jó zenét, és feldobjuk a hangulatot egész biztosan. Nagy kedvencekkel indulunk, mehet a hangerő.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

teli kanapod, innentől kezdve erről már én gondoskodom. Délután 2-ig dzsusszolj ma is velem, és készülődjünk együtt a hosszú hét végére. Nagyon-nagyon sok infót, fontos dolgot kell átadnunk neked, ami mindenkit érint. Persze közben csak jó zenét hallgatunk, úgyhogy érdekes és informatív órák várnak rád ma is. Na de úgy kezdjük, ahogy szoktuk, ránézünk az orvos meteorológiára. Nem kegyelmez, a hőhullám ismét visszatér, a magasban már egyébként zajlik a melegedés, ezért ma melegfront jellegű panaszokra kell készülni, és már a talajszinten sem érezhető szinte egyáltalán az átvonult hidegfront frissítő hatása, beindul a melegedés, és ez tovább ront a hosszú ideje nagyon kedvezőtlen helyzeten. A fejfájósok, migrénisek számára ez különösen kemény lesz, de fenntartja a keringési rendszerünk fokozott terhelését is. Szóval vigyázzatok magatokra, csak odafigyeléssel, jó? Én pedig játszom tovább a jó zenét, itt van velünk Rita Ora.

0: percek a Sunshine FM-en.
1: Hello Sunshine, a sok az egészség percben ma abban fogok segíteni, hogyha gyakran megugrik a vércukor szinted, melyek azok az ételek, amelyek segíthetnek ezt kordában tartani. Mert nem csak az számít, hogy mennyi cukrot eszünk, a vércukor szint alakulását nem csak a cukorfogyasztás, hanem a teljes étkezés összetétele befolyásolja. Különösen a rost, fehérjem és egészséges zsíradékok jelenléte. A rostban gazdag szénhidrát források például a zab, hüvelyesek, teljes értékű gabonák, fehérjék, mint a tojás, a hal, a joghurt, az olajos magvak mind lassítják a vércukorszint emelkedését. A zöldségek és a teljes értékű gabonák előnyösebbek, mint a finomított változatok, de a mértékletes fogyasztás fontos. Az ételeket érdemes kombinálni, a szénhidrát mellé fehérjét, egészséges zsíradékot, rostot, mert ez mérsékli a vércukorszint ingadozását. Szóval nincs egyetlen csodaétel vagy ital, ami önmagában csökkenteni a vércukorszintet, hanem a fizikai aktivitás és a kiegyensúlyozott étrend a megoldás. Az természetes, hogy a vércukorszint változik a nap folyamán, amikor szénhidrátot tartalmazó ételt fogyasztunk. A cél nem az, hogy evés után egyáltalán ne emelkedje meg, ez normális élettani folyamat. Sokkal inkább az lehet előnyös, ha étrendünkben rendszeresen szerepelnek a fent említett ételek, tehát nem az számít, hogy mit eszünk, hanem hogy mivel. A vércukorszint szempontjából, ha egy szelet kenyeret például önmagába fogyasztunk, az teljesen más, mint hogyha tojással, zöldséggel vagy bármilyen telített zsírtartalmazó étellel együtt kerülne a tányérra.
0: Egészségpercek

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

első dzsúszos óra végét értük el, de én ígérem, hogy a következő órában is biztosítom neked a jó zenét és a jó társaságot. Hallgass minket, ebben az órában pedig még Alex Warren hidegrázós hangján érkezik a Fever Dream, a legújabb dala, aztán pedig már a Fresh Sunshine hírek, és ugye ez a szerda egy pénteknek felel meg, hiszen egy négynapos hosszú hétvége előtt vagyunk itt a hét közepén. Remélem már neked is megvan a programod. Úgy tűnik, hogy az időjárás max csak egy nagyon picikét köphet bele a levesünkbe. Érdemes figyelni az előrejelzést, de nagy probléma biztos, hogy nem lesz, hiszen épp hogy mától kezd majd megint emelkedni a hőmérséklet. Na de jöjjön már is az előben mindent Alex Warren-dal az óra utolsójaként.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Karácsonyozzatok velünk, vagy úsztatok haza. Az Örkény Színház különleges előadása érkezik augusztus 26-án a Vidor Fesztivál nagy színpadára. Szokatlan cím, felejthetetlen színházi élmény. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Benyújtotta a kormány a tűzifa áfa csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Több mint 1200 elsős kezdi meg szeptemberben az iskolát. Kiszűrnék a befektetési célú lakásvásárlásokat a kedvezményes hitelprogramból. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának jelentős csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztés szerint szeptember 15-től a jelenlegi 27%-ról 5%-ra mérséklődne az adó. A kormány indoklása szerint a tűzifával való fűtés sok alacsonyabb jövedelmű család számára az egyetlen elérhető megoldás, ezért fontos annak olcsóbbá tétele. A korábbi bejelentés alapján az áfa csökkentés nem csak a tűzifát, hanem a pelletet, a brikettet és a faszenet is érinteni. Több mint 19.000 diák és csaknem 2.000 pedagógus kezdi meg szeptemberben a 2026-27-es tanévet a debreceni tankerületi központ intézményeiben. Több mint 1200 gyermek lesz első osztályos, és közel 1000-en kezdik meg középiskolai tanulmányaikat. Az előző tanévben a tankerület intézményeinek tanulmányi átlaga 4,22 volt, a diákok pedig több mint 1000 országos versenydíjat szereztek. A nyári szünetben számos iskola felújítása is megtörtént. A nyíradonyi járás három intézményében pedig több mint 500 millió forint értékű fejlesztés zajlik. Változik a parkolási rend Debrecenben a virágkarnevál és a hosszú hétvége idején. Augusztus 20-án a felszíni parkolás díjmentes lesz, a mélygarázsokban azonban továbbra is fizetni kell. Pénteken már a megszokott hétköznapi parkolási rend van érvényben, szombaton és vasárnap pedig a szokásos hétvégi szabályok szerint lehet várakozni. A karneváli programok miatt több közterületi parkolóhelyet is lezárnak. A DV Parking ügyfélszolgálata a hosszú hétvégén zárva tart, és augusztus 24-én reggel 8 órakor nyit ki újra. Befejeződött a debreceni nyári egyetem egy hónapos kurzusa, amelynek végén összesen 116 bizonyítványt adtak át. A résztvevők fele 4 héten keresztül tanult magyarul, a többiek 2 hetes turnusokban vettek részt a képzésen. A záró vizsgát minden nyelvtanuló sikeresen teljesítette. Az oktatás mellett kulturális programok, néptánc, folklórestek és kirándulások is színesítették a nyári egyetemet. A hallgatók többek között Sárándra és Nyíregyházára is ellátogattak. A szervezők szerint a játékos vetélkedők különösen népszerűek voltak, ezért jövőre ezekből még többet terveznek. Bárki csatlakozhat a debreceni virágkarnevál közösségi virágkocsijának feldíszítéséhez a Dózsa Nádor téren. Az Amit kapunk, továbbadjuk című kompozíció az összefogást és Debrecen közös jövőjét jelképezi majd. A múlt héten 150 cserpes virágot fogadtak örökbe a városlakók, hogy otthon gondozzák, majd a karnevál előtt visszahozzák és felhasználják a díszítéshez. Az idei 60. virágkarneválon összesen 12 virágkocsi vonul fel, ezek közül 8-at debreceni vállalatok indítanak. Megmarad az első lakáshoz jutás segítő otthonstart kedvezményes hitelprogram, de a kormány felülvizsgálja annak feltételeit. Ezt jelentette be Vitézi Dávid. A cél, hogy a támogatást valóban első otthon megszerzéséhez használják, és visszaszorítsák a befektetési célú vásárlásokat. Közben felfüggesztik az otthonstarthoz kapcsolódó nagy lakóingatlan fejlesztések kiemelt státuszát, és átvilágítják a beruházásokat is. A kormány emellett új lakásépítési programot is tervez, amely új lakások, kollégiumok és megfizethető bérlakások építését is támogatná.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre készülhetünk. Esőre nem kell számítani. A szél is többnyire mérséklődik.

0: szabad videórádiózás mindenkinek, hello sunshine-osok! Egy négy napos hosszú hétvégére készülünk együtt, mi maximális figyelmet szentelünk a fontos tudnivalóknak, úgyhogy parkolás, ugye? Erre figyeljen mindenki, ugye alapjában véve ez egyet jelent sok autósnak az ingyenes parkolással, mert hogy ugye nem kell az órákba dobálni a pénzt. Ez viszont nem jelent egyet azzal, hogy bárhova meg lehet állni, szabálytalanul meg lehet állni, mindössze a közterületi parkolókra vonatkozik ez, de ez sem mindenhol. És itt van ugye Debrecenben a Virágkarnevál, ami miatt ott is kétszer nézzen szét az ember, hogy hova akar megállni. Rengeteg felfordulással és változással jár ez is, úgyhogy mindenhol legyetek azért körültekintőek. Nálunk pedig Kata már is hozza a csillagok mai üzeneteit.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos türelmét próbára teheti néhány váratlan lassulás, ám a céltudatossága végül átsegíti a mai akadályokon. A bika ínyenc oldalát mutathatja meg ma este, egy finom vacsora elkészítésével zárhatja a napot, aminek családja is örülni fog. Az ikrek ezer felé figyelne egyszerre, ezért érdemes összeírni a legfontosabb lépéseket a szétforgácsolódás elkerülésére. A rák érzelmi biztonságra vágyik, és a családi körben eltöltött minőségi idő adja meg számára a valódi feltöltődést. Az oroszlán ma központi figurává válik a munkahelyi társaságban, és szívesen vállalja az irányító szerepét. Milyen meglepő! A szűz rendszerező képessége ma aranyat ér, hiszen egy kaotikus helyzetben képes egyedül átlátni a tennivalókat. A mérleg művészi érzékenysége és jó ízlése ma különösen megmutatkozik, legyen szó munkáról, vagy az otthon csinosításáról. A Skorpió szenvedélyes bedobással dolgozik a tervein, és a határozottságával könnyen meggyőzi a kételkedőket. A nyilas optimizmusa a nehezebb helyzetekben is kitart, és vidámságával a csüggedő kollégáiba is lelket önt. A bak hosszú távú stratégiát épít ma, s hűvös logikával méri fel a jelenlegi lehetőségeinek határait. A vízöntő baráti kapcsolatai révén juthat izgalmas ötletekhez, amelyeket a saját mindennapjaiba is beépíthet. A halak ma szívesen vonul vissza kicsit a világ zajától, hogy belső egyensúlyát rendezve új erőre kapjon.
1: Sunshine FM Osztra.

zenét követi, a másik a Sunshine FM-en, most pedig jöjjön a napi kalendárium. Na nézzük, mi történt ma a nagyvilágban, augusztus 19-én. A Hubák, a névnaposok, gratulálunk nekik. Képzeljétek, Bill Clinton, az USA 42. elnöke kereken 80 éves lett ma. Szőke Zoltán, a Barátok közt ikonikus és talán legikonikusabb szereplője, akit emiatt ugye a magyar Jockey Ewingnak is neveztek, Berényi Miki megformálásáért, ő ma 58 éves. Megyesi Péter már 22 éve annak, hogy bejelentette lemondását, egy kis magyar politika, és sajnos Matthew Perry már nem ünnepelheti meg ma az 57. szülinapját, a Jó Barátok Chandlerje ugye tragikusan korán távozott. 2023-ban hunyt el, 54 évesen. A nap fontos eseményeit pedig, na, hogy a jó zenék követik. Hangosíts! Yeah!

Pár percre vagyunk már csak a déli harangszótól, és nálunk a déli hírektől érkeznek már is a legfrissebbek. Aztán folytatjuk, 120 percnyi dózisban hozzuk még a Juice-nak kedvenceit, úgyhogy mindenképp maradj nálunk. Közben pedig 23 fok van, ez nagyon-nagyon messze van a napi meleg rekordtól, mert 2022-ben Baján dőlt ez meg, amikor is majdnem néhány tized hián 40 fok volt ezen a napon, a leghidegebb pedig Nagykanizsán, ez 1981 óta nem dőlt meg, 4,5 fok volt mindössze. Egy ilyen augusztus 19-i napon, jaj de jó, hogy ettől is messze vagyunk. Na de jöjjön még egy zene a hírekig, aztán várunk vissza mindenkit.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Sunshine FM.
2: Sunshine FM. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Enyhítik a tankkerületi igazgató kinevezési feltételeit. Pára jelenhet meg a levegőben az EcoPro telephelyén. A közmédia megújítása lesz a közhang első országos egyeztetésének témája. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Csökkentik a tankkerületi igazgató kinevezésének körülményeit, derül ki a magyar közlönyben megjelent szabályozásból. A jövőben felsőfokú végzettség és legalább 2 év vezetői gyakorlat is elegendő lehet, miközben megszűnik több korábbi szakvizsga követelmény. A tankkerületi vezetőket pályázat alapján legfeljebb 5 évre nevezik ki. Az új vezetőkről várhatóan október végéig döntenek majd. A változások részeként az iskolai igazgatók több munkáltatói jogot is visszakapnak, így ismét nagyobb szerepük lesz például a pedagógusok kinevezésében. Látható pára jelenhet meg a levegőben az EcoPro debreceni telephelyének közelében a következő napokban. A vállalat az egyik evaporátor berendezés teljesítmény tesztjét végzi, amely várhatóan vasárnapig tart majd. A folyamat során alacsony hőmérsékletű, megtisztított levegő távozik a rendszerből, ami az időjárási körülményektől függően jól látható kondenzációkat okozhat. A cég hangsúlyozta, a jelenség nem füst és nem szennyezőanyag kibocsátás. A teszt az üzembehelyezés tervezett része, rendellenes eseményről nincs szó. Elkészült a debreceni SC Pécsi Mihály építőipari technikum udvar rehabilitációjának első üteme. Az idei építőtáborban 20 diák dolgozott azon az új multifunkciós közösségi téren, amely a jövőben szabadtéri tanteremként és rendezvényhelyszínként is szolgál majd. A munkálatokat a tanulók, oktatók és a Hajdú-Bihari vármegyei építészeti kamera szakmai mentorainak segítségével végezték. A program célja az volt, hogy a diákok valós építési feladatokon keresztül bővítsék szakmai tudást. A fejlesztést szombaton adták át, a projekt pedig a tervek szerint még folytatódik. Augusztus 24-től módosítja a 70-es vonalcsoport több járatának menetrendjét a DKV. A változás a 71-es, 71A, 71H, 72-es és 73-as autóbuszokat érinti, elsősorban az északnyugati gazdasági övezet utazási igényei miatt. Több késő esti járat korábban indul majd. A nagyállomásról például a 71-es 22 óra 48 perckor, a 71H pedig munkanapokon 23 órakor közlekedik majd. Házilag készített robbanó szerkezetekkel kísérletezett egy férfi hajdúböszörményben. A vádlott internetes forrásokból és egy mesterséges intelligencián alapuló csevegő robottól is gyűjtött információkat, majd 4 petárdát készített, az egyikbe pedig acélgolyókat is tett. A szerkezeteket saját udvarán próbálta ki. A rendőrség márciusban kutatást tartott az ingatlannál és lefoglalta a robbanó anyagok előállításához szükséges eszközöket. A hajdúböszörményi járásbíróság 3 év felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki. A döntés még nem jogerős. A közmédia megújítása lesz a Közhang nevű új online társadalmi egyeztetési platform első országos témája. Ezt jelentette be Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke. A felületre már lehet regisztrálni. A tervek szerint a résztvevők történeteken, videókon és interaktív feladatokon keresztül ismerhetik meg az adott kérdést, majd véleményt és javaslatokat fogalmazhatnak meg. Radnai szerint a platform célja, hogy az állampolgárok nagyobb beleszólást kapjanak az őket érintő ügyekbe, és később azt is nyomon követhessék, mi történik a felvetéseikkel.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. 3 különleges, rövid gondolkodás idejű sakkverseny, 3D-acos diadal. Trant Dávid mindegyik megméretetésen aranyérmet szerzett, ráadásul a Rapid versenyben klubtársa, a mindössze 9 éves Szakács László végzett a második helyen. A napot a Trant Dávid, Ács László alkotta London Towers páros hibátlan 7/7-es teljesítménnyel megnyert tandem versenyet tette igazán emlékezetessé a sakkarnevál nyitó napján. Augusztus 19-én szerdán 17 óra 30 perctől pótolja az NB3 északkeleti csoportja második fordulójából elmaradt bajnoki mérkőzését a DVSC 2. Az ellenfél a Diósgyőr második csapata lesz a DVTK edző központjában. A két gárda eddig hasonlóan szerepel, a miskolciaknak 4, a debrecenieknek 3 pontjuk van, vélhetően szoros meccs várható. A kis Loki az előző körben a listavezető Deac ellen emberhátrányban is remek.

0: Ma Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a szél is többnyire mérsékelt marad. Délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Mint minden hétköznap most is elérkeztünk a katasztrófa védelem blokkjához, úgyhogy szólítom Pap Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagyot, a Hajdúbihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivőjét. Mi történt az elmúlt 24 órában? Szervusz Nóra!
1: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Nagy mennyiségű cséketrágya égett kett hajnalban Hajdúböszörmény Hajdúvid közelében, emiatt riasztották a Hajdúböszörmény hivatásos tűzoltókat. Az egységek végül két vízsugárral oltották el a tüzet, annak érdekében pedig, hogy ne terjedjen tovább a tűz, a területet a hegyek körbe tárcsázták. Több faágat is el kellett Debrecenben távolítani, vonultak a debreceni hivatásos tűzoltók a Szabó Kálmán, a Kertváros utcában, majd később a Veres Péter utcába is. Faágokat vágtak le, amelyek a közlekedést veszélyeztették, illetve a Veres Péter utcában egy 20 méteres fa ketté hasadt, ezt kellett kivágni. Az egyeki önkormányzati tűzoltókat is ilyen eset miatt riasztották városukba, a Csokonai utcába, ott egy nyárfa egyik nagy ága hasadt le, és a közlekedést veszélyeztette, ezért a tűzoltók beavatkoztak a faág eltávolításába. Volt egy tűzeset Debrecenben a Borbíró téren, kigyulladt egy mosógép egy 10. emeleti lakásban, oda riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat, mire kiérkeztek az egységek, a mosógépről átterjedt a tűz a bútorokra is, végül a tűzoltó porraloltóval fékezték meg a lángokat, és a lakást átszellőztették. A ház lakóját végül a mentőszolgálat kórházba szállította a füst miatt. És volt egy szabadtéri tűzeset is tegnap, Nádudvar külterületén. A nádas égett éjszaka a csatorna part, emiatt riasztották a püspökladányi hivatásos tűzoltókat, akik végül egy vízsugárral oltották el a lángokat.
0: Köszönjük szépen, Pap Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagyot hallottál a Hajdúbihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivőjét. Most pedig vissza a jó zenékhez.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. A Virágkarnevál útvonalán a nagyállomástól egészen az egyetem sugárút végéig a egyetemig óriási torlódás és korlátozások találhatók, ami azt jelenti, hogy az építmények miatt, tehát a lelátók építése miatt egy sávra lehet szűkül a közlekedésünk. Itt nagyon-nagyon figyelmesen közlekedjünk. 30 km/h sebességkorlátozó jelzőtávolával találkozunk, illetve megállni tilos jelzőtávolával találkozunk. A Kossuth utcán továbbra is a Dósanádor tértől egy sávon lehet közlekedni az építési munkálatok miatt, illetve még a Csigekerttől a bejövő szakaszon tartanak a aszfaltozási munkálatok. Hát én mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok és kitartást.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Sunshine, a sok déli óránkat is kipipáljuk lassan, de tudod, ez még nem a vége. Egy közös óránk van még kettőig, ezt is telepakoljuk a legjobb zenékkel és a fontos és érdekes hírekkel. Apropó hírek, az óra búcsúdala után jönnek nálunk a legfrissebbek, de az is friss hírem, sajnos, hogy ma rossz hírek érkeztek az autósoknak, egyszerre drágul a benzin, és a dízel is, nem is kicsit, 8-8 forinttal emelkedik, mind a 95-ös, mind pedig a gázolaj, mától ennyivel kell többet fizetni érte, és tegyünk is itt pontot a mondat végére, ne boncolgassuk ezt az egészet, jöjjön inkább egy jó zene még a hírekig.
1: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ancona is szerelmesek. Nyári este, szabadtéri színpad és egy igazi közönség kedvenc. Az Erkel Színház előadásában augusztus 22-én érkezik az Ancona-i szerelmesek a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadára. Jegyek moritzszínház.hu.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Változnak a tankerületi vezető kinevezési feltételei, lelassult a lakások drágulása Magyarországon. Szeptembertől változik a nyugták adatszolgáltatása. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Csökkentik a tankerületi igazgató kinevezésének követelményeit, ugyanakkor a vezetőket a jövőben legfeljebb 5 évre nevezik ki. A köznevelési törvény módosítása szerint tankerületi igazgató az lehet, aki felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább 2 éves vezetői gyakorlattal rendelkezik. Korábban ennél szigorú feltételek voltak érvényben, például legalább 5 éves vezetői gyakorlatot és szakvizsgát is előírtak. Az új kinevezések pályázat alapján történnek. Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter korábban arról beszélt, hogy október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről. A változtatások részeként az iskolaigazgatók több munkáltatói jogot kapnak vissza. A nyár végére látványosan lassult a hazai ingatlan piac, de Budapest és a vidéki nagyvárosok eltérő képet mutatnak. Országosan még minimális 0,2-0,3%-os havi drágulás látszik a hirdetési árakban, az éves áremelkedés üteme azonban több térségben már mérséklődik. A fővárosi panellakások négyzetméter ára a februári csúcs óta több mint 8%-kal csökkent, miközben a téglalakások júliusban új idei csúcsot értek el. A két lakástípus között így ismét jelentős árkülönbség alakult ki. Vidéken más a helyzet, a nagyvárosokban a panelek egy év alatt közel 23%-kal drágultak, több helyen már a téglaépítésű lakások árát is meghaladják. Szeptember 1-től a kézzel és számítógéppel kiállított nyugtáról is adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. Az átállás megkönnyítésére a NAV új tájékoztató videót készítetett, amely lépésről lépésre bemutatja az e-pénztárgép alkalmazás letöltését, regisztrációját és használatát. Az ingyenes felhő alapú alkalmazásban néhány koppintással kiállítható a nyugta vagy az egyszerűsített számla, az adatszolgáltatás pedig automatikusan megtörténik. A rendszer a bizonylatok adatai 10 évig megőrzi, így a vállalkozók a megőrzési kötelezettségüknek is eleget tehetnek. A változás elsősorban azokat érinti, akik eddig kézi vagy számítógépes nyugtát használtak. Hajnali 2:30-ig járnak a metrók Budapesten, augusztus 20-án az ünnepi programok után pedig mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a tűzijáték után este 11-től hajnali 1:30-ig több helyszínen is utcai programok lesznek a fővárosban. A rendezvények miatt jelentős lezárásokra kell készülni, több hídon is korlátozzák a forgalmat, ezért a felszíni közlekedés helyett érdemes a metrókat választani. A BKK sűrűbb éjszakai buszokkal és villamosokkal készül, hogy könnyebb legyen eljutni a pályaudvarokra és buszállomásokra. A részletes menetrendek a közlekedési szolgáltatók honlapján érhetőek el.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A hosszú hétvégén sok napsütésre számíthatunk, bár gomoly felhők előfordulhatnak. Ugyanakkor a maximumok 27-37 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjük jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixed.

0: Remélem a továbbiakban is velünk rádiózol, ma augusztus 19-én szerdán. Pedig köszöntjük a hubákat. Ugye már csak néhány óra, egy röpke pillanat választ el szinte minket egy négy napos hosszú hétvégétől, ami hát Magyarországon a naptár szerencsés állásából és a pihenőnap áthelyezési rendszerből, hétköznapi nevén a ledolgozó szombatokból születik, és hát komoly hatással van, valljuk be, a turizmusra, meg a gazdaságra is egy ilyen négy napos hosszú hétvége, ugyanis a belföldi szállodák ilyenkor megtelnek. A boltok zárvatartása miatt az ünnepnapokon a családok gyakrabb már ugye napokkal korábban bevásárlási rohamot indítanak, indokolatlan mennyiségben és indokolatlan összegben vásárolnak, felhalmoznak ilyenkor dolgokat. Na de ebben az évben lesz ezen kívül majd még egy négy napos pihenő, hosszú hétvége, ugyebár majd karácsonykor. Na de mi már is folytatjuk a legjobb zenékkel, de csak miután meghallgattuk a ma reggel legjobb pillanatait.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Most legalább felsóhajthatnak egy hangyányit, hogy nem mondom azt, hogy nagy eső, de legalább a mai locsolás, vagy ilyesmi, az ki van váltva, hogy az ilyen kerti növényeknél, paradicsom, paprika, bármi, amit esetleg öntöz.
3: Vagy ugye a dudva, mert ugye abból van bőven.
2: Na az most lesz, most megint beindul, és ezt nem értem, hogy van az, hogy a...
3: Ha esik, ha nem esik, az nő.
2: Nem, de két nap alatt az összes fű egy ilyen nem is tudom, két méteres területen kiszáradt, mert mikor romoljon el a locsoló, amikor nem vagy otthon. Na nyilván ott kiszáradt, de a talpas muhar, az tartja
3: a
2: magát.
3: A kövérke. Ugye, az mindenhonnan előjön.
2: Ami nagyon egészséges állítólag, vagy mi ez, porcsin? Vagy mi a...
3: Porcsin,
2: igen.
3: Vagy valami ilyesmi.
2: Na hát abból salátát kell csinálni, olívaolajjal, meg citrommal.
3: Igen, előbb beszéltünk. De évek óta nem merjük kipróbálni.
2: Én már kipróbáltam, nem jött be. De állítólag jó, mert tele van omega 3-mal. Úgyhogy most mindenki menjen ki, legeljen. Majd holnap rájövünk, hogy egyébként a talpas muhar is egy baromi jó növény, és abban a másodpercben kiderülne, hogy ebből meg lehetne élni, és tök jó gazdaság hatása lenne, na biztos lesz benne, hogy a talpas muhar is eltűnne.
3: Kiszáradna az is.
2: Micsoda, mostantól már fontos vagyok, akkor adjatok meg. De hát itt
3: igen, az emberek elkezdik enni a parlagfűvet. Nézd meg, a parlagfű is kipusztul.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.
1: Ez a Juice.
4: Zenei összeállít.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Nyíregyháza belvárosa garantáltan a nevetéstől fog visszhangozni augusztus 21-én este 7-től a Vidor Fesztivál nagyszínpadán. A Kölcsönlakás című vérbő brit vígjátékban Nagy Sándorékkal elszabadul a pokol, amikor egyetlen lakásra hirtelen mindenki egyszerre tart igényt a titkos randiához. Készüljetek fel a félreértések lavinájára és 2 óra tömény rekeszizom tornára. Készítsd a fényképezőgépedet és a legkényelmesebb cipődet, mert augusztus 18-a és 23-a között Debrecen konkrétan virágba borul. Színpompás virágkocsik, esti fényparádé, sörkert a tóparton, és még a bringások is fényárban úszva vonulnak fel. Augusztus 20-án pedig több százezer virág csodája mellett a Valmar robbantja fel a hangulatot a főtéren. Töltsd fel a mobilodat és irány Debrecen!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Csengetett Milord, az angol humor klasszikusa a Vidor Fesztiválon. Az Orlai Produkciós Iroda előadásában augusztus 23-án a Rózsakert szabadtéri színpadon látható a Csengetett Milord. Jegyek muricszínház.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: 22 sérültet szállítottak haza a lengyel busz baleset után. Térképen mutatja be a kormány a civil támogatásokat. Idén már 23 csecsemő halt meg vele született szifiliszben. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: 22 sérültet szállítottak haza Lengyelországba az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset után. A lengyel egészségügyi miniszter helyettes miskolci tájékoztatása szerint a betegeket Debrecenből speciális állami repülőgéppel vitték Zrezvóba. A döntést a magyar orvosokkal közösen hozták meg, a sérülteket rendőri segítséggel konvojban szállították a debreceni repülőterre. A legsúlyosabb sérülteket Miskolcon kezelik, közülük ketten továbbra is életveszélyes állapotban vannak. A baleset 12 halálos áldozatot követelt, az ügyben büntető eljárás indult. Interaktív térképen tette elérhetővé a kormány, hogy az elmúlt 5 évben hol mely civil szervezetek kaptak állami támogatást. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint az oldalon választó kerületekre bontva lehet megnézni a különböző civil alapokból, kulturális forrásokból és egyéb központi támogatásokból kifizetett összegeket. A térképen éve támogatási program, megye, választó kerület és támogatási összeg alapján is lehet szűrni. A 2022 és 26 közötti időszakban a civil szervezet nagyjából 400 milliárd forint központi támogatásban részesültek. A kormány szerint a cél a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tétele és annak vizsgálata, hogy a támogatások szakmai alapon jutottak el a szervezetekhez. Idén már 23 csecsemő halt meg, vele született szifiliszben Magyarországon, ami több, mint a tavalyi egész éves adat. A Nemzeti Népegészségügyi Központ közlése szerint eddig 100 vele született fertőzést regisztráltak, 19 baba pedig még a méhen belül életét vesztette a betegség miatt. A szifilisz súlyos elváltozásokat okozhat az újszülötteknél és több szervrendszert is érinthet. A kormány a múlt héten jelentette be, hogy a jövőben a várandós nőknél az első és a második trimesterben is kötelező lesz a szűrés. A szakemberek szerint ez különösen fontos, mert időben megkezdett antibiotikumos kezeléssel megelőzhető, hogy a fertőzés a magzatot is érintse. Belső állapotfelmérést indított a Fidesz a tavaszi választási vereség után. Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a párt teljes szervezeti, infrastruktúrális és személyi vizsgálata zajlik, amelyre Lázár János kapott megbízást a párt elnöktől és az elnökségtől. A beszámolók szerint a kérdőívben arra is rákérdeznek, milyen állapotban vannak a helyi szervezetek, hogyan értékelik a tagok a párt belső kommunikációját és milyen ellenzéki politizálást tartanának szükségesnek. A kitöltők több vezető politikus alkalmasságát is értékelhetik, és üzenetet is írhatnak Orbán Viktornak. Lázár Jánosnak szeptemberre kell jelentést készíteni a Fidesz elnökségének.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A hosszú hétvégén sok napsütésre számíthatunk, bár gomoly felhők előfordulhatnak, ugyanakkor a maximumok 27-37 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes szerdát kívánok mindenkinek, és egyben sokunknak már az utolsó heti munkanapunk. Jó munkát mindenkinek, hozom a kiváló zenéket. Nyíregyházen a Kert utcán mérnek, Debrecenben pedig az Erzsébet utcán baleset. Vigyázz magadra, kezdünk Roy Daltonnal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Pinky Sor Wazy Org lesz a kedvence között itt a szerda délutánunkban. Mindjárt majd hozom a legfontosabb útinfókat is. Most viszont ráfordulunk a sikernaptárunkra, mert képzeljétek, ma szervező nap van. Ez jó alkalom arra, hogy rendet tegyünk a feladataink között, és átgondoljuk, minek mikor van itt az ideje. Ma érdemes listát írni, sorrendet felállítani, időpontokat egyeztetni, vagy egyszerűen tisztában látni, mi vár ránk a következő napokban. Nem az a lényeg, hogy mindent azonnal megoldjunk, hanem hogy legyen átlátható tervünk. A szervező nap üzenete, hogyha rendet teszünk a fejünkben és a teendőink között, könnyebb lesz haladni. Ezek így szerdára a jó kis praktikák, valamint tanácsok. Egyedül táncolni nem annyira fergeteges. Szia, jön Kylie Minoggal. Erről énekelnek a következő percekben itt a Sunshine.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedés. Továbbra is nagyon fontos, rengeteg üzenet érkezik, valamint Viber fotó, hogy Nyíregyháza és Nagykeló között hatalmas a torlódás, ugye ott jelzőlámpa irányítja a közlekedést. Emiatt többször is sokat kell várakozni. Rengeteg türelem tablettát kívánok, aki éppen arra közlekedik. Debrecenben pedig korábban mértek a Szent Anna utcán. Ha további infót van, akkor várom. SMS telefon Viber 20-3-16-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Ez volt a Good Way a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, és 3 órához érkeztünk, így jönnek a legfontosabb hírek Betty U voltából. Viszont nagyon fontos, drága hallgatók, hogy holnap, azaz augusztus 20-án Nyíregyházan a Sóstó Gardenben megünnepeljük a rádiónk 4. évszázados születésnapját. Ugye idén 25 éves a Sunshine FM, emiatt egy hatalmas bulit tolunk majd, minden info részlet a sunshine.hu megtalálható. A következő óránkat elsőként pedig Taylor Swift indítja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
5: Fölszáradt a páva. Augusztus 26-án a Vidor Fesztivál Rózsakert szabadtéri színpadán látható a Fölszáradt a páva. Egy este, ahol a színház és a zene különleges találkozása várja a közönséget. Jegyek moritzszínház.hu.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Internetes csaló ellen emeltek vádat Hajdúbeszörményben. Változik a parkolási rend Debrecenben a hosszú hétvégén. Pár a jelenség látszódhat egy debreceni telephelynél. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emeltek Hajdúbeszörményben egy férfi ellen, aki az ügyészség szerint más adataival hirdetett termékeket az interneten, majd kicsalta a vételárat a vásárlóktól. A vádirat szerint a férfi egy másik személy fényképét és adatait felhasználva hozott létre közösségi oldalas profilt, majd olyan termékeket kínált eladásra, amelyekkel valójában nem rendelkezett. A jelentkezőktől előreutalást kért, a pénz beérkezése után azonban semmit nem küldött el. Három sértetnek összesen több 100 000 forintos kárt okozott, amely nem térült meg. Az ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás és személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat. Beismerés esetén végrehajtandó börtönbüntetést indítványoztak. Változik a parkolási rend Debrecenben a karneváli hét hosszú hétvégéjén. Augusztus 20-án csütörtökön a felszíni parkolás díjmentes lesz a városban, a mélygarázsokban azonban ezen a napon is fizetni kell a várakozásért. Augusztus 21-én pénteken már a megszokott hétköznapi rend szerint díjköteles a parkolás a DB Parking által üzemeltetett várakozó helyeken. A hétvége további részében a szombat, illetve vasárnapi parkolási rend lesz érvényben. Az ügyfélszolgálat augusztus 20-án és 21-én zárva tart, a hosszú hétvége után pedig augusztus 24-én hétfőn reggel 8 órától fogadja újra az ügyfeleket. Pára jelenséget tapasztalhatnak a debreceniek egy helyi ipari telephely környékén a napokban. A vállalat közleménye szerint az egyik evaporátor berendezés teljesítménytesztjét végzik, amely 2-től várhatóan vasárnapig tart. A vizsgálat a létesítmény beüzemelési folyamatának tervezett része. A teszt során a rendszerbe bevezetett külső levegő megtisztított, alacsony hőmérsékletű levegőként távozhat, ami a környezeti viszonyoktól függően szemmel látható párához hasonló jelenséget okozhat. A cég hangsúlyozza, nem füstről és nem szennyező anyagkibocsátásról van szó, hanem természetes fizikai jelenségről. A tesztelés közben rendellenes esemény vagy hiba nem történik. Több mint 19 000 tanuló és csaknem 2 000 pedagógus számára indul új tanév szeptemberben a debreceni tankerületi központ intézményeiben. A 2026-27-es tanévben több mint 1200 kis elsős lépi át először az iskola küszöbét, és csaknem 1000 diák kezdi meg középiskolai tanulmányait. A tankerületi tanévnyitó konferencián elhangzott, az előző tanévben az intézmények tanulmányi átlaga 4,22 század volt, az általános iskolások több mint negyede, a középiskolások több mint ötöde pedig kitűnő vagy jeles bizonyítvánnyal zárt. A nyári szünetben több iskolában felújításokat is végeztek, egyes intézményekben udvarok, tantermek, folyosók, mosdók és tornatermek újultak meg. Megőrizte tavalyi rekord látogatottságát a Campus Fesztivál, a négynapos debreceni rendezvényen idén is mintegy 120 000 vettek részt. Miklós Völgyi Péter fesztiváligazgató szerint ez különösen jó eredmény a hazai fesztivál piac erős versenyében. A Campus pénzügyileg is pozitívan zárt, ugyanakkor az eredményesség évről évre szűkül, mert a költségek jelentősen nőttek, miközben a jegyárak ezt csak korlátozottan tudják követni. A szervezők úgy látják, a fesztivál egyik legnagyobb ereje továbbra is. Az árérték arány és a széles program kínálat. A jövő évi Campus időpontját már meghirdették 2027-ben. Július 14 és 17-e között rendezik meg a fesztivál Debrecenben.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A hosszú hétvégén sok napsütésre számíthatunk, bár gomoly felhők előfordulhatnak, ugyanakkor a maximumok 27-37 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, rendületes és kevés munkával teli délutánt kívánok mindenkinek, Bettinek pedig köszönjük szépen a friss infókat. 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután. Ha bármi infód van, akkor egészen este 6-ig várom egymás után őket. 0620-316-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.

Egyensúlyban voltunk Chris Rullival a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Egyre nehezebb úgy gondolom, hogy a hétköznapokban az egyensúlyt megtalálni, de szerintem mindenki azért ezzel egy kicsit próbálkozik. Na most viszont a játékunkkal próbálkozhatunk. A mai nyerő száma 19-es a kódjátékban. Ha valahol megtalálható, akkor mindenképp küld el SMS-en Viberen a kódjáték szót egészen az óra végéig. 0620-316-3000. The Kid Laroi-jal megyünk tovább, jön a Justin Bieberrel közös Stay. Mindjárt jön majd Kiskata is a legfrissebb horoszkópokkal. Érdemes ma is velem rádiózni. Ez 6-ig a Sunshine délután velem.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Jól leszek újra, erről énekelt Nagy Bogi és Desa Sunshine FM-en. Jönnek a friss horoszkópok Kiskatától. Szia!
2: Szia, Roli! A kos türelmét próbára teheti néhány váratlan lassulás, ám a céltudatossága végül átsegíti a mai akadályokon. A bika ínyenc oldalát mutathatja meg ma este, egy finom vacsora elkészítésével zárhatja a napot, aminek családja is örülni fog. Az ikrek ezer felé figyelne egyszerre, ezért érdemes összeírni a legfontosabb lépéseket a szétforgácsolódás elkerülésére. A rák érzelmi biztonságra vágyik, és a családi körben eltöltött minőségi idő adja meg számára a valódi feltöltődést. Az oroszlán ma központi figurává válik a munkahelyi társaságban, és szívesen vállalja az irányító szerepét. Milyen meglepő! A szűz rendszerező képessége ma aranyat ér, hiszen egy kaotikus helyzetben képes egyedül átlátni a tennivalókat. A mérleg művészi érzékenysége és jó ízlése ma különösen megmutatkozik, legyen szó munkáról, vagy az otthon csinosításáról. A Skorpió szenvedélyes bedobással dolgozik a tervein, és a határozottságával könnyen meggyőzi a kételkedőket. A nyilas optimizmusa a nehezebb helyzetekben is kitart, és vidámságával a csüggedő kollégáiba is lelket önt. A bak hosszú távú stratégiát épít ma, s hűvös logikával méri fel a jelenlegi lehetőségeinek határait. A vízöntő baráti kapcsolatai révén juthat izgalmas ötletekhez, amelyeket a saját mindennapjaiba is beépíthet. A halak ma szívesen vonul vissza kicsit a világ zajától, hogy belső egyensúlyát rendezve új erőre kapjon.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: Harry Styles és az American Girls a kedvencek között. 16 órához érkeztünk, így rengeteg friss útinfóval folytatjuk mindjárt. A mai nyerőszám pedig a 19-es volt is. Grétának pedig nagy taps és gratula. Övi a Sunshine, nagyon finom, oszisz burgeres menője. Jó étvágyat kívánunk majd hozzám. Játék holnap délután is, valamint mindjárt rengeteg kiváló zene egymás után. Alex Olennel kezdjük a következő zenei órát. Fever Dream mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Karácsonyozzatok velünk, vagy úsztatok haza. Az Örkény Színház különleges előadása érkezik augusztus 26-án a Vidor Fesztivál nagy színpadára. Szokatlan cím, felejthetetlen színházi élmény. Jegyek moritzszínház.hu.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 55 taxi és Uber Taxi.
1: Sunshine FM. Sunshine FM. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés. Szia! Nyíregyháza, illetve Debrecen város belterületén nagy a délutáni súlyforgalom, és rengetegen igyekeznek a augusztus 20-ai debreceni Virág Karnevára. Forgalomkorlátozással számoljanak Debrecen város belterületén. Már a 33-as számú főútvonalon bármelyik irányba is közlekednek, útlezárások, forgalomterelés és forgalomkorlátozások. A megállás is korlátozva van, több főútvonalat érint, illetve több főútvonal közlekedőit érinti nagy mértékben Debrecen város belterületén. Nyíregyháza belterületén több helyen útépítési munkaterület, illetve helyreállításokat végeznek, de Nagykáló és Nyíregyháza között további forgalomkorlátozás a 49-11-es számú főútvonalon. Rengeteg volt a közúti közlekedési baleset ma mindkét vármegye területén, gyakran fordultak elő jelentős anyagi kárra járó balesetek, illetve több esetben személyisérlésre járó események is. Parkolásért nem kell fizetni, ma délután 17 órától egész hétfő reggelig, viszont a megállásra vonatkozó szabályokat mindenhol tartsák be. Kívánunk további jó utat és balesetmentes közlekedést, a viszonthallásra, szervusz!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: 10 perc alatt lebukott egy hajdúszoboszlói tolvaj. Sok DKV járat közlekedése változik augusztus 20-án. Bárki csatlakozhat a debreceni közösségi virágkocsi feldíszítéséhez. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: 10 perccel a lopás után buktattak le egy férfit Hajdúszoboszlón. A rendőrség tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség két kerékpáros járőre a Szent István Parkban figyelt fel rá, mert az egyenruhások láttán zavartan kezdett viselkedni, majd távozni akart. Az igazoltatás és ruházat átvizsgálás során több bokaláncot és kulcstartót találtak nála, amelyek eredetével nem tudott elszámolni. Később elismerte, hogy egy közeli ajándékboltból lopta el az árut. A boltban vásárlást színlelte, majd amikor az eladó a raktárba ment, a tárgyakat a pulóverébe rejtette. A kár 18 000 forint, ellene lopás miatt indult eljárás. Több DKV járat közlekedése is változik augusztus 20-án a debreceni Virágkarnevál és a kísérő rendezvények miatt. A társasági járatai munkaszüneti napi menetrend szerint közlekednek. Ugyanakkor a felvonulások és az esti programok idején több villamos, trolli és autóbusz vonalon terelésekre, pótlóbuszokra vagy ideiglenes szüneteltetésre kell készülni. Az 1-es és a 2-es villamos a nap egyes időszakaiban nem jár, helyettük villamos pótlóautóbuszok szállítják az utasokat. Számos autóbusz és trolli vonal módosított útvonalon közlekedik, egyes járatok pedig csak korlátozottan indulnak. Éjfél után több éjszakai járat is segíti majd a hazajutást. A DKV azt kéri, indulás előtt mindenki ellenőrizze a részletes menetrendet. Augusztus 24-én hétfőn üzem kezdettől változik a debreceni 70-es vonalcsoport menetrendje. A DKV tájékoztatása szerint a módosítás a 71-es, 71A, 71H, 72-es és 73-as autóbuszokat érinti, elsősorban az északnyugati gazdasági övezet utazási igényei miatt. Több esti járat indulási ideje módosul, a nagyállomásról közlekedő 71-es és 71H-s buszok, valamint a 72-es és 73-as járatok menetrendje is változik. Munkanapokon és szombaton reggeli, illetve délutáni indulásoknál is lesznek eltérések, egyes járatok pedig más jelzéssel közlekednek majd. A DKV azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Ismét növénylabirintussal tiszteleg az augusztus 20-ai ünnep és a debreceni virágkarnevál előtt a Debreceni Egyetem. A főépület előtti parkban immár negyedik alkalommal építették meg a látványos dísznövénykertet, amely idén a visszakapott francia park geometriai eleganciáját idézi meg. Az installációhoz csaknem 3000 virágzó, egynyári és évelő növényt, valamint 150 szoliter növényt használtak fel. A barokk kerti stílusú labirintusban a szimmetria, a formára nyírt növények és a színek ritmusa adja a különleges látványt. A zöld labirintus augusztus 17 és 24-e között díjmentesen látogatható, a szervezők pedig felfedező játékkal is készülnek a családoknak. Bárki csatlakozhat a debreceni közösségi virágkocsi feldíszítéséhez a Dusan Ádott téren kialakított közösségek terén. Az idei debreceni virágkarneválon összesen 12 virágkocsi vonul majd végig a városon, köztük a közösségi alkotás is, amely az összefogást és Debrecen közös jövőjét jelképezi. A kezdeményezés részeként korábban 150 cserepes virágot fogadhattak örökbe a jelentkezők, hogy otthon gondozzák, majd visszahozzák azokat a díszítéshez.
0: További információk és részletes hírek híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebben megnövekedhet a felhőzet, zápor, zivatar sem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen Bettinek a legfrissebbeket. 4 óra után járunk, 4 perccel pörög tovább a Sunshine, délután Nyíregyházán a Tokaj úton tessék vigyázni, korábban ott mértek, Debrecenben pedig a Farakter utcán várják a szabálytalankodókat. Kiváló zenék jönnek ebben az órában is, kezdünk elsőként Alex Horennál.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

Tommaso Tavlo és a Heroes a Sunshine FM-en nálunk, csak jó zene szól, és a holnapi napon pedig mindenkit invitálok Nyíregyházára, a Sóstó Gardenbe, hiszen a Sunshine FM ünnepli majd a 25. születésnapját. Rengeteg kiváló fellépő érkezik majd, többek között az Álmok Futók, Dr. Béres, Náksi, Éber Króma, tehát tényleg igazán színes lesz majd a program kínálat. További infók a sunshine.hu-n, holnap pedig találkozzunk Nyíregyházán a Sóstó Gardenben.

0: Nyílt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Vigyázz magadra, mi utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedés továbbra is, aki Nyíregyháza és Nagykiló között közlekedik. Rengeteg türelemtablettát kívánok, ugye ott jelzőlámpa irányítja a forgalmat, emiatt egy kis dugóra mindenképp kell majd készülni. Szintén Nyíregyházán korábban a Tokaji úton mértek, Újfehértónál is látták a rendőröket dolgozni, valamint Debrecenben a Balmazújvárosi úton, valamint a Mikepércsi úton is. Ha bármi anomáliát látsz, akkor mindenképp jelezd majd nekem 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Ed Sheeran és a Sephora Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és a túrához érkeztünk, így jön Betty a legfontosabb hírekkel. A következő órában pedig pénzügyi percekkel, illetve programajánlókkal folytatjuk majd is. Sokan kérdezitek SMS-en, Viberen, valamint a Facebook oldalunkon is, hogy a következő napokban miképp alakul majd a parkolás Nyíregyházán, valamint a Debrecenben. Nagyon fontos, hogy a földfelszíni városüzemeltetési parkolókban díjmentesen parkolhatjuk majd le a kicsi kocsinkat, de minden info részlet a sunshine.hu megtalálható, érdemes majd böngészni. A következő óránkat elsőként Kygo nyitja Griffinnel, jön a Khaliddal hármasban a Say My Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Internetes csaló ellen emeltek vádat Hajdúböszörményben. Változik a parkolási rend Debrecenben a hosszú hétvégén. Pár a jelenség látszódhat egy debreceni telephelynél. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emeltek Hajdúböszörményben egy férfi ellen, aki az ügyészség szerint más adataival hirdetett termékeket az interneten, majd kicsalta a vételárat a vásárlóktól. A vádirat szerint a férfi egy másik személy fényképét és adatait felhasználva hozott létre közösségi oldalas profilt, majd olyan termékeket kínált eladásra, amelyekkel valójában nem rendelkezett. A jelentkezőktől előreutalást kért, a pénz beérkezése után azonban semmit nem küldött el. Három sértetnek összesen több 100 000 forintos kárt okozott, amely nem térült meg. Az ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás és személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat. Beismerés esetén végrehajtandó börtönbüntetést indítványoztak. Változik a parkolási rend Debrecenben a karneváli hét hosszú hétvégéjén. Augusztus 20-án csütörtökön a felszíni parkolás díjmentes lesz a városban, a még garázsokban azonban ezen a napon is fizetni kell a várakozásért. Augusztus 21-én pénteken már a megszokott hétköznapi rend szerint díjköteles a parkolás a DB Parking által üzemeltetett várakozó helyeken. A hétvéget további részében a szombati, illetve vasárnapi parkolási rend lesz érvényben. Az ügyfélszolgálat augusztus 20-án és 21-én zárva tart, a hosszú hétvége után pedig augusztus 24-én hétfőn reggel 8 órától fogadja újra az ügyfeleket. Pára jelenséget tapasztalhatnak a debreceniek egy helyi ipari telephely környékén a napokban. A vállalat közleménye szerint az egyik evaporátor berendezés teljesítménytesztjét végzik, amely 2-től várhatóan vasárnapig tart. A vizsgálat a létesítmény beüzemelési folyamatának tervezett része. A teszt során a rendszerbe bevezetett külső levegő megtisztított, alacsony hőmérsékletű levegőként távozhat, ami a környezeti viszonyoktól függően szemmel látható párához hasonló jelenséget okozhat. A cég hangsúlyozza, nem füstről és nem szennyező anyagkibocsátásról van szó, hanem természetes fizikai jelenségről. A tesztelés közben rendellenes esemény vagy hiba nem történik. Több mint 19 000 tanuló és csaknem 2 000 pedagógus számára indul új tanév szeptemberben a debreceni tankerületi központ intézményeiben. A 2026-27-es tanévben több mint 1200 kis elsős lépi át először az iskola küszöbét, és csaknem 1000 diák kezdi meg középiskolai tanulmányait. A tankerületi tanévnyitó konferencián elhangzott, az előző tanévben az intézmények tanulmányi átlaga 4,22 század volt, az általános iskolások több mint negyede, a középiskolások több mint ötöde pedig kitűnő vagy jeles bizonyítvánnyal zárt. A nyári szünetben több iskolában felújításokat is végeztek, egyes intézményekben udvarok, tantermek, folyosók, mosdók és tornatermek újultak meg. Megőrizte tavalyi rekord látogatottságát a Campus Fesztivál, a négynapos debreceni rendezvényen idén is mintegy 120 000 vettek részt. Miklós Völgyi Péter fesztiváligazgató szerint ez különösen jó eredmény a hazai fesztivál piac erős versenyében. A Campus pénzügyileg is pozitívan zárt, ugyanakkor az eredményesség évről évre szűkül, mert a költségek jelentősen nőttek, miközben a jegyárak ezt csak korlátozottan tudják követni. A szervezők úgy látják, a fesztivál egyik legnagyobb ereje továbbra is. Az árérték arány és a széles program kínálat. A jövő évi Campus időpontját már meghirdették 2027-ben. Július 14 és 17-e között rendezik meg a fesztivál Debrecenben.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A hosszú hétvégén sok napsütésre számíthatunk, bár gomoly felhők előfordulhatnak, ugyanakkor a maximumok 27-37 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. További kellemes délutánt mindenkinek. 5 óra után járunk már 4 perccel, és mai napon pedig a hubák ünnepelnek. Isten éltess őket nagyon-nagyon sokáig. Rengeteg jó zenével készülök a következő 60 percben is. Kezdünk elsőként a Save My Love-val.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Love.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Adott halászat, ez a mai témánk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Egyre gyakrabban találkozhatunk kéretlen gyanús telefonhívásokkal, amikor a csalók, bankok vagy cégek nevével visszaélve próbálnak érzékeny pénzügyi adatokat megszerezni az ügyfelektől. Az elmúlt időszakban sajnos több bank nevében is indítottak adathalász telefonhívásokat, gyanús, blokkolt, sikeres tranzakcióra vagy adategyeztetésre hivatkozva. Úgy működik, hogy a telefonos csalás során a pénz utalására is próbálják rávenni az áldozatot a csalók által megadott úgynevezett biztonsági számlára. Fontos, hogy legyünk mindig körültekintőek az ilyen hívások során, soha ne adjuk meg bankkártya adatainkat, internetbanki belépési adatainkat vagy egyszer használatos SMS kódjainkat, a bank sosem kéri ezeket az információkat. Ilyen telefonnal érkező kérésre soha ne utaljunk el összeget valamilyen másik számlára, és nem szabad telepíteni semmilyen alkalmazást okostelefonra vagy számítógépre, telefonon vagy más csatornán érkezett kérés alapján. Ha ilyen hívása van bárkinek, és bizalmatlan ezzel kapcsolatban, azonnal hívja a saját bankját a bank honlapján található publikus telefonszámon. Fontos, hogy soha ne a hívó felett hívja vissza, mert sajnos már ezek a csalók a telefonszámokat is tudják manipulálni.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Alex a kisfiú, kérdeztem tőle, mondom, Alex készülsz, már ő még óvodás, és mondtam, hogy nem sokára menni kell az óviba, hogy rám nézett, és mondta, hogy hát de én már járok egy pár hete, nekem már elkezdődött az óvoda, viszont most 4 napig nem kell menni, mert ugye augusztus 20, 21, 22, 23, tehát hogy akkor nem kell menni, és mondta, hogy hát ma hazajött alvás után, tehát nem maradt végig, és egy eszembe jutottak az emlékek. Én nem tudtam az oviban aludni például. Meg úgy cikizték a másikat, főleg a fiúk, hogyha valaki aludt. És kérdeztem, hogy mondom, Alex, te tudsz aludni az oviban? Igen, csak amikor 2 lány alszik mellettem, akkor jól alszok, de a többinél nem tudok. És mondtam, hogy ez igen, te tudsz élni. Tehát már 6 évesen tudja, hogy mi a jó, hogy akkor tud nyugodtan aludni, ha 2 lány alszik
5: Alex,
4: mellette.
5: Végül is, hogyha 20 év múlva megkeresnél, és elmondanád, hogy végül mivel foglalkozol, mi lett belőle?
4: Igen, és továbbra is 2 lány alszik mellette.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Post Malone a Sunshine FM-en nálunk, csak jó zene szól, programajánlók jönnek egyenesen Kiskatától, szia!
3: Szia, Roli! Nyíregyháza belvárosa garantáltan a nevetéstől fog visszhangozni augusztus 21-én este 7-től a Vidor Fesztivál nagy színpadán, a Kölcsönlakás című vérbő brit vígjátékban Nagy Sándorékkal elszabadul a pokol, amikor egyetlen lakásra hirtelen mindenki egyszerre tart igényt a titkos randiához. Készüljetek fel a félreértések lavinájára, és 2 óra tömény rekeszizomtornára. Készítsd a fényképezőgépedet és a legkényelmesebb cipődet, mert augusztus 18-a és 23-a között Debrecen konkrétan virágba borul. Színpompás virágkocsik, esti fényparádé, sörkert a tóparton, és még a bringások is fényárban úszva vonulnak fel. Augusztus 20-án pedig több százezer virág csodája mellett a Valmar robbantja fel a hangulatot a főtéren. Töltsd fel a mobilodat, és irány Debrecen! Jó szórakozást a programokhoz!
2: Nagyon köszönjük, 6 óra után kívánság műsor jön, most viszont egy nagy kedvenccel folytatjuk. Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
4: Ne hagyd,

0: Halott pénz és Baja Alex párossal, ez volt az Ó igen a kedvencek között, és 6 órához érkeztünk, így mindjárt indul a 2 órás élő esti kívánság műsor Norbival, Hellyoka.
1: Halló!
0: Holnap Nyíregyházan a Sóstó Gardenben jön a Sunshine FM 4. évszázados születésnapja, ugye 25 éves lett a rádió, amit szerintem megkoronázunk egy igazán nagyon kis királypartival. Mire számíthatnak majd, akik Nyíregyházára érkeznek?
1: Így van, egy fantasztikus este elé nézünk, hiszen itt lesz majd velünk Dr. Béres, jön Álmokfutók, itt lesz Náksi Attila is, az Éberkóma, Istenes Márko, és természetesen a Sunshine DJ-k is.
0: Tehát akkor holnap nagyon fontos, hogy 5 órától kapunyítás, de minden info részlet a sunshine.hu-n, valamint a Facebook oldalunkon, illetve a Facebook eseményben is megtalálható majd, és hogy egy picit rehangolódjunk a születésnapunkra, mivel indulsz a következő órában.
1: Így van, hangolódunk a születésnapra, úgyhogy indulunk majd Álmokfutók és Náksi Attila közösével.
0: Ez lesz a Hold Dala, holnapra pedig mindenkinek jó bulit kívánunk, és persze kiváló hosszú hétvégét. Ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
3: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
3: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
3: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
2: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
6: Változnak a tankerületi vezetők kinevezési feltételei, lelassult a lakások drágulása Magyarországon. Szeptembertől változik a nyugták adatszolgáltatása. Földi Betti vagyok, hozzá már részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
6: csökkentik a tankerületi igazgató kinevezésének követelményeit, ugyanakkor a vezetőket a jövőben legfeljebb 5 évre nevezik ki. A köznevelési törvény módosítása szerint tankerületi igazgató az lehet, aki felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább 2 éves vezetői gyakorlattal rendelkezik. Korábban ennél szigorú feltételek voltak érvényben, például legalább 5 éves vezetői gyakorlatot és szakvizsgát is előírtak. Az új kinevezések pályázat alapján történnek. Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter korábban arról beszélt, hogy október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről. A változtatások részeként az iskolaigazgatók több munkáltatói jogot kapnak vissza. A nyár végére látványosan lassult a hazai ingatlan piac, de Budapest és a vidéki nagyvárosok eltérő képet mutatnak. Országosan még minimális 0,2-0,3%-os havi drágulás látszik a hirdetési árakban, az éves áremelkedés üteme azonban több térségben már mérséklődik. A fővárosi panellakások négyzetméter ára a februári csúcs óta több mint 8%-kal csökkent, miközben a téglalakások júliusban új idei csúcsot értek el. A két lakástípus között így ismét jelentős árkülönbség alakult ki. Vidéken más a helyzet, a nagyvárosokban a panelek egy év alatt közel 23%-kal drágultak, több helyen már a téglaépítésű lakások árát is meghaladják. Szeptember 1-től a kézzel és számítógéppel kiállított nyugtárról is adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. Az átállás megkönnyítésére a NAV új tájékoztató videót készítetett, amely lépésről lépésre bemutatja az e-pénztárgép alkalmazás letöltését, regisztrációját és használatát. Az ingyenes felhő alapú alkalmazásban néhány koppintással kiállítható a nyugta vagy az egyszerűsített számla, az adatszolgáltatás pedig automatikusan megtörténik. A rendszer a bizonylatok adatai 10 évig megőrzi, így a vállalkozók a megőrzési kötelezettségüknek is eleget tehetnek. A változás elsősorban azokat érinti, akik eddig kézi vagy számítógépes nyugtát használtak. Hajnali 2:30-ig járnak a metrók Budapesten, augusztus 20-án az ünnepi programok után pedig mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a tűzijáték után este 11-től hajnali 1:30-ig több helyszínen is utcai programok lesznek a fővárosban. A rendezvények miatt jelentős lezárásokra kell készülni, több hídon is korlátozzák a forgalmat, ezért a felszíni közlekedés helyett érdemes a metrókat választani. A BKK sűrűbb éjszakai buszokkal és villamosokkal készül, hogy könnyebb legyen eljutni a pályaudvarokra és buszállomásokra. A részletes menetrendek a közlekedési szolgáltatók honlapján érhetőek el.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
6: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok csökkenését követően erősödő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 426, az eurót 364, a svájci frankot 387, az amerikai dollárt 314 forintos áron jegyezte a bank.
7: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A Nyíregyháza Spartacus játékosai közül Kovács Milán 2 gólpasszt adott, Marko Kovacsina pedig győztes gólt szerzett a hétvégén a Kisvárda elleni bajnokin. Az M4 Sport a negyedik forduló után is összeállította a 7 csapatát, melyben mindkét labdarúgó így bekerült. A találkozón megsérülő Tarsi Róbertet hétfőn megműtötték Debrecenben, és kedden elhagyhatta a kórházat. Újra dobogós Nagy Levente junior gokart versenyző, ezúttal a cseh bajnokságban szerzett 3. helyet Trinyecben. A nyíregyházi pilóta a hétvégén a magyar országos bajnokságon versenyez, majd Hajdúhatházon a Dakar ringen. Budapesten az Ikarus BS sporttelepén rendezték a Senior Atlétikai Magyar Bajnokságot, ahol kiváló eredményeket értek el a Nyíregyházi Sportcentrum atlétái. A sportolók összesen 9 érmet szereztek. Újvári József Viktor az M55-ös korosztályban 800 méteren országos bajnok lett, Szőgyényi Gábor az M45-ös korosztályban 3 ezüstérmet szerzett, Bányai György az M55-ös korosztályban 5000 méteren második helyen végzett, míg Vince Enikő a korosztály 5000 méteres számában bronzérmet szerzett a hölgyeknél. Divényi József diszkoszvetésben országos bajnoki címet szerzett, míg dr. Abivu Bettina a hölgyeknél 2 bajnoki címet is begyűjtött. Hármasugrásban 11 méter 12 cm-es, távolugrásban pedig 5 méteres eredménnyel végzett az első helyen. Elkészült a női kézilabda NB1 2026-27-es szezonjának bajnoki menetrendje. A mérkőzések időpontjai, a televíziós közvetítések és a nemzetközi kupa szereplés miatt még módosulhatnak. A DVSC Skyline szeptember 3-án idegenben kezd az Esterházy SC ellen, majd az első hazai mérkőzésén szeptember 12-én az Alba Fehérvárt fogadja. Ami a rangadókat illeti, az egyeztetések után a Győrrel már novemberben, míg a Fradival az első kör utolsó fordulójában január 20-án találkozik a Debrecen. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
6: Időjárási front nem lesz felettünk a hosszú hétvégén, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, ezért a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfejes migrén keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak. A maximumok csütörtökön 31-38 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk Náksi Attila és Ámok Futók közösével, ez a Holdala.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Hello, I'm Black. Ez volt tőlük az SOS, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Kata üzenetével nyitom a mai estét, aki a szerelmének Petinek üzené, hogy szeretném, ha tudnád, hogy te vagy életem legszebb része. Nagyon szeretlek. Aztán Dávid Rékának üzeni, hogy bocsáss meg, ha néha megbántalak, nem azért teszem, mert nem szeretlek, hanem mert néha én is hibázom. Nagyon szeretlek. Anikó pedig a férjének Zolinak üzeni, hogy boldog születésnapot annak a férfinek, akivel az életem minden napja szebb. Hát drága szájsajnosok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy ennek a kedvencek. Itt van már a folytatásban David Guetta, Becky Hill és Ella Anderson hármasa. Ez a Crazy What Love Can Do, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

0: És ez volt tőle a Think About Us az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óraig, ugye, javában zajlik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Bence üzenetével megyünk tovább, aki Laurának üzeni, hogy amióta megismertelek, minden napom egy kicsit szebb. Remélem, egyszer te is ugyanúgy érzel majd irántam. Aztán Niki Tominak üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig mellettem vagy, hogy meghallgatsz, és hogy akkor is szeretsz, amikor nem könnyű velem. Nagyon szeretlek. Peti pedig Eszternek üzeni, hogy sajnálom a tegnapi veszekedést, nem akartalak megbántani. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Katy Perry és Snoop Dogg. Ez pedig a Californian Girls, a 2 órás élő esti kívánságműsorban.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Baby Rexa is a Faithless. Ez volt tőlük a New Religion, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis ugye javában zajlik az útfelújítási munka, méghozzá a Schmidt Mihály utcán, itt a munkavégzés ideje alatt lehetőség szerint mindenki kerülje azt az útszakaszt. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis megkezdődött a Kalevala sétány útburkolatának felújítása, itt az arra lakókat arra kérik, hogy az érintett útszakaszon ne parkoljanak. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom a Füredi úton, köszi szépen Attila az üzenetedet, valamint erősebb a forgalom a Hatházi úton is. Ha pedig van közlekedési infód, akkor ez jöhet 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön most Betty a térség legfontosabb híreivel, a 2 órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Témin Palán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 22 sérültet szállítottak haza a lengyel busz baleset után. Térképen mutatja be a kormány a civil támogatásokat. Idén már 23 csecsemő halt meg vele született szifiliszben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: 22 sérültet szállítottak haza Lengyelországba az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset után. A lengyel egészségügyi miniszter helyettes miskolci tájékoztatása szerint a betegeket Debrecenből speciálisan a mi repülőgéppel vitték Zrezvóba. A döntést a magyar orvosokkal közösen hozták meg, ha sérülteket rendőri segítséggel konvojban szállították a debreceni repülőterre. A legsúlyosabb sérülteket Miskolcon kezelik, közülük ketten továbbra is életveszélyes állapotban vannak. A baleset 12 halálos áldozatot követelt, az ügyben büntető eljárás indult. Interaktív térképen tette elérhetővé a kormány, hogy az elmúlt 5 évben hol mely civil szervezetek kaptak állami támogatást. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint az oldalon választó kerületekre bontva lehet megnézni a különböző civil alapokból, kulturális forrásokból és egyéb központi támogatásokból kifizetett összegeket. A térképen éve támogatási program, megye, választó kerület és támogatási összeg alapján is lehet szűrni. A 2022 és 26 közötti időszakban a civil szervezet nagyjából 400 milliárd forint központi támogatásban részesültek. A kormány szerint a cél a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá tétele és annak vizsgálata, hogy a támogatások szakmai alapon jutottak el a szervezetekhez. Idén már 23 csecsemő halt meg, vele született szifiliszben Magyarországon, ami több, mint a tavalyi egész éves adat. A Nemzeti Népegészségügyi Központ közlése szerint eddig 100 vele született fertőzést regisztráltak, 19 baba pedig még a méhen belül életét vesztette a betegség miatt. A szifilisz súlyos elváltozásokat okozhat az újszületteknél, és több szervrendszert is érinthet. A kormány a múlt héten jelentette be, hogy a jövőben a várandós nőknél az első és a második trimeszterben is kötelező lesz a szűrés. A szakemberek szerint ez különösen fontos, mert időben megkezdett antibiotikumos kezeléssel megelőzhető, hogy a fertőzés a magzatot is érintse. Belső állapotfelmérést indított a Fidesz a tavaszi választási vereség után. Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a párt teljes szervezeti, infrastruktúrális és személyi vizsgálata zajlik, amelyre Lázár János kapott megbízást a párt elnöktől és az elnökségtől. A beszámolók szerint a kérdőívben arra is rákérdeznek, milyen állapotban vannak a helyi szervezetek, hogyan értékelik a tagok a párt belső kommunikációját és milyen ellenzéki politizálást tartanának szükségesnek. A kitöltők több vezető politikus alkalmasságát is értékelhetik, és üzenetet is írhatnak Orbán Viktornak. Lázár Jánosnak szeptemberre kell jelentést készíteni a Fidesz elnökségének.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Időjárási front nem lesz felettünk a hosszú hétvégén, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, ezért a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfejes migrén keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak. A maximumok csütörtökön 31-38 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000, startolunk Témin Palával, itt van tőle a Dracula.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM.

0: Miley Cyrus, és ez volt az End of the World, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Viki üzenetével nyitom a második órát, aki Balázsnak üzeni, hogy te vagy az, aki egyetlen mosolyjal jobbá tudja tenni a napomat. Remélem tudod, mennyire fontos vagy nekem. Aztán András a feleségének üzeni, méghozzá Évinek, hogy 20 éve együtt, és még mindig te vagy az első, akit reggel meglátni szeretnék. Boldog évfordulót szerelmem. Lilla pedig Bálintnak üzeni, hogy bocsánatot szeretnék kérni minden kimondott és ki nem mondott szóért. Nem akarlak elveszíteni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy ennek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Hayden James, ez pedig a Foolproof, a két órás élő esti kívánság műsor.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.

0: Venelo. És ez volt tőlük az Apu Vedd Meg az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket össze is gyúrtuk egy csokorba, úgyhogy jön most Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Nyíregyháza belvárosa garantáltan a nevetéstől fog visszhangozni augusztus 21-én este 7-től a Vidor Fesztivál nagy színpadán. A Kölcsönlakás című vérbő brit vígjátékban Nagy Sándorékkal elszabadul a pokol, amikor egyetlen lakásra hirtelen mindenki egyszerre tart igényt a titkos randiához. Készüljetek fel a félreértések lavinájára, és 2 óra tömény rekeszizom tornára. Készítsd a fényképezőgépedet és a legkényelmesebb cipődet, mert augusztus 18-a és 23-a között Debrecen konkrétan virágba borul. Színpompás virágkocsik, esti fényparádé, sörkert a tóparton, és még a bringások is fényárban úszva vonulnak fel. Augusztus 20-án pedig több százezer virág csodája mellett a Valmar robbantja fel a hangulatot a fűtéren. Töltsd fel a mobilodat, és irány Debrecen!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Feri üzeni például Ildikónak, hogy te vagy a nyugalmam a rohanó világban. Köszönöm, hogy vagy nekem. Dóri Ádámnak üzeni, hogy lehet, hogy nem mondom elégszer, de minden nap hálás vagyok azért, hogy mellettem vagy. Ricsi pedig Krisztinek üzeni, hogy sajnálom, hogy összevesztünk egy apróságon. Nekem te sokkal fontosabb vagy annál, hogy egy vita közénk álljon. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint

Becky G. És ez volt tőle Bella Ciao az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Kriszti üzeni a férjének, méghozzá Attilának, hogy boldog születésnapot, kívánom, hogy minden álmod váljon valóra, és azt is, hogy még nagyon sok születésnapodat ünnepelhessük együtt. Aztán Laci Annának üzeni, hogy talán már késő kimondani, de szeretném, ha tudnád, soha nem felejtettelek el. Szandi pedig a testvérének, Misinek szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy ennek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Tóth Abigail és Accent közöse. Ez a Sugar Daddy. Kellemes este!

0: Rudimental, és ez volt tőle a Sam Kazap, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez, viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz csütörtökön, a térség nagy részén sok napsütésre van kilátás. A reggeli órákban 13 és 22 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 38 fokig is felkúszhat a hőmérő higany szála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánságműsor ezen nem már a becsukja kapuit, viszont holnap természetesen augusztus 20-án is kinyitjuk majd. Addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Lassz Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Én a tujákkal voltam bajban, vagy vagyok bajban, mert én próbálom őket megmenteni, de ugye nyilván mondják azok, akik értenek hozzá, hogy halottnak a csók, mert csak időkérdése, és nekem a kertész már tavaly azt mondta, hogy mikor mutattam neki, hogy figyelj, ebből a 20-valamennyiből azért már néhányat ki kellett szedni, meg barnul a többi is, és mondta, hogy hát nem akar elkeseríteni, de hogy az egészet ki kellene szedni. Mondom, jó, akkor majd még várok egy kicsit. Azt mondja, ő szíve szerint most kiszedni az összeset, és babérmegyet vagy valami mást ültetne helyére. Csak tudod, fájó szívvel szedné ki az ember az egészségeset.
3: Abszolút.
2: Is.
3: Én is úgy vagyok vele, hogy van egy olyan kis tujafám szegény, egy 4 méteres, körülbelül 4 méter magas volt, és maradt belőle egy 40 centis. Addig visszavágtam, de nem volt szívem tövestől kivágni, és az a ág az még mindig él, az még mindig zöld, és úgy vagyok vele, hogy ronda, és nem lesz belőle soha már rendes tuja, de azért legalább még valamennyi része életben van, és küzdés harcol, úgyhogy én is ugyanígy vagyok, mint te, hogy sajnálom szegény.
2: Igen, és azt is mondják, hogy hiába locsolod, mert egy idő után már annyira sokkot kapott a melegtől, például a tujára mondták ezt, hogy nem bírja felszívni a vizet a földből.
3: Meg van sem. Ez a bogár, ez a nem tudom, a ez a...
2: Boróka, a, vagy...
3: Valami...
2: Borókaszú?
3: Vagy tujaszú, vagy valami ilyen, igen. Hát ami belemegy, és pont azért, mert már nincs ez a gyantás rész, és az egyébként kinyírná, de ez nem tudja kinyírni, így aztán benne marad, megy a következő fára, és a többi, és a többi. Hát na, most legalább felsóhajthatnak egy hangyányit, hogy nem mondom azt, hogy nagy eső, de legalább a mai locsolás, vagy ilyesmi, az ki van váltva, az ilyen kerti növényeknél, és paradicsom, paprika, bármi, amit esetleg öntöm.
2: Vagy ugye a dudva, mert ugye abból van bőven.
3: Na, az most lesz, most megint beindul, és ezt nem értem, hogy van az, hogy a...
2: Ha nem esik, az nő.
3: Nem, de 2 nap alatt az összes fű egy ilyen nem is tudom, hát 2 méteres területen kiszáradt, mert mikor romoljon el a locsoló, amikor nem vagy otthon. Na nyilván ott kiszáradt, de a talpas muhar, az tartja
2: a
3: magát.
2: A kövérke, ugye, az mindenhonnan előjön.
3: Ami nagyon egészséges állítólag, vagy mi ez, porcsin, vagy mi a...
2: Porcsin, vagy valami ilyesmi.
3: Na, hát abból salátát kell csinálni, olívaolajjal, meg citrommal.
2: Igen, erről beszéltünk. De évek óta nem merjük kipróbálni.
3: Én már kipróbáltam, nem jött be. De állítólag jó, mert tele van omega 3-mal. Úgyhogy most mindenki menjen ki, legelje, majd holnap rájövünk, hogy egyébként a talpas muhar is egy baromi jó növény, és abban a másodpercben kiderülne, hogy ebből meg lehetne élni, és tök jó gazdaság hatása lenne, na biztos lehetsz benne, hogy a talpas muhar is eltűnne.
2: Kiszáradna az is.
3: Szóval, micsoda, mostantól már fontos vagyok, akkor adjatok meg. De hát
2: igen, kész. Az emberek elkezdik enni a parlokfűvet. Nézd meg, a parlokfű is kipusztult.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu
1: 25 év telezenével, felejthetetlen pillanatokkal és közös emlékekkel. 25 éve vagyunk veletek minden pillanatban.
5: Csak egy napban, ami más, mint a többi.
1: Ünnepeljük együtt ezt a mérföldkövet Nyíregyháza legnagyobb születésnapi bulián, a Sóstó Gardenben, augusztus 20-án.
6: Boldog szülinapot, Sunshine FM!
1: Fellépnek a Sunshine DJ-k, Istenes Márkó, DJ Náksi, Éber Kóma, Dr. Béres és az Álmok Futók. Egy este, ami rólatok, rólunk, az emlékekről és a zenéről szól.
4: A Sunshine FM születésnap kiemelt támogatói partnere a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra! További támogatóink Divus Dent Fogászat, az Opel Csősz és az SN Lemezkereskedés.
1: Várunk augusztus 20-án. Részletek a Facebook eseményben.
5: Örökké emlékezz erre a napra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
7: Változnak a tankerületi vezetők kinevezési feltételei, lelassult a lakások drágulása Magyarországon. Szeptembertől változik a nyugták adatszolgáltatása. Földi Betti vagyok, hozzám a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
7: Csökkentik a tankerületi igazgató kinevezésének követelményeit, ugyanakkor a vezetőket a jövőben legfeljebb 5 évre nevezik ki. A köznevelési törvény módosítása szerint tankerületi igazgató az lehet, aki felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább 2 éves vezetői gyakorlattal rendelkezik. Korábban ennél szigorú feltételek voltak érvényben, például legalább 5 éves vezetői gyakorlatot és szakvizsgát is előírtak. Az új kinevezések pályázat alapján történnek. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter korábban arról beszélt, hogy október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről. A változtatások részeként az iskolaigazgatók több munkáltatói jogot kapnak vissza. A nyár végére látványosan lassult a hazai ingatlan piac, de Budapest és a vidéki nagyvárosok eltérő képet mutatnak. Országosan még minimális 0,2-0,3%-os havi drágulás látszik a hirdetési árakban, az éves áremelkedés üteme azonban több térségben már mérséklődik. A fővárosi panellakások négyzetméter ára a februári csúcs óta több mint 8%-kal csökkent, miközben a téglalakások júliusban új idei csúcsot értek el. A két lakástípus között így ismét jelentős árkülönbség alakult ki. Vidéken más a helyzet, a nagyvárosokban a panelek egy év alatt közel 23%-kal drágultak, több helyen már a téglaépítésű lakások árát is meghaladják. Szeptember 1-től a kézzel és számítógéppel kiállított nyugtárról is adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. Az átállás megkönnyítésére a NAV új tájékoztató videót készítetett, amely lépésről lépésre bemutatja az e-pénztárgép alkalmazás letöltését, regisztrációját és használatát. Az ingyenes felhő alapú alkalmazásban néhány koppintással kiállítható a nyugta vagy az egyszerűsített számla, az adatszolgáltatás pedig automatikusan megtörténik. A rendszer a bizonylatok adatai 10 évig megőrzik, így a vállalkozók a megőrzési kötelezettségüknek is eleget tehetnek. A változás elsősorban azokat érinti, akik eddig kézi vagy számítógépes nyugtát használtak. Hajnali 2:30-ig járnak a metrók Budapesten, augusztus 20-án az ünnepi programok után pedig mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a tűzijáték után este 11-től hajnali 1:30-ig több helyszínen is utcai programok lesznek a fővárosban. A rendezvények miatt jelentős lezárásokra kell készülni, több hídon is korlátozzák a forgalmat, ezért a felszíni közlekedés helyett érdemes a metrókat választani. A BKK sűrűbb éjszakai buszokkal és villamosokkal készül, hogy könnyebb legyen eljutni a pályaudvarokra és buszállomásokra. A részletes menetrendek a közlekedési szolgáltatók honlapján érhetőek el.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
7: Alakul a hosszú hétvége időjárás szempontjából, sok napsütés és záporzivatar elszórtan előfordulhat, ugyanakkor sajnos erősödik a pallagfi pollen szezonja. A maximumok 31-38 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.